0: Ötödik alkalommal rendezte meg nemzetközi sporttudományos konferenciáját a Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület. A pinteki találkozó célja az volt, hogy a sportolók és edzők megosszák egymással tapasztalataikat, és közösen gondolkodjanak a sportágak fejlődéséről. A tanácskozásnak idén is a Gál Ferenc Egyetem nagy előadó terme adott otthont. A szervezők szerint a konferencia minden évben olyan kardinális témákat vonultat fel, amelyekről szükséges beszélni, hiszen a felgyorsult világban a sportágak is folyamatosan változnak. A klub elnöke Baran Ádám hangsúlyozta, hogy az esemény nem röplabda specifikus, más sportágak képviselői is jelen vannak. Felidézte, hogy a 2022-es induláskor nem gondolta volna, hogy a rendezvénysorozat ilyen jelentős szakmai fórumá válik, amely ma már igazodási pont a hazai sporttudományos életben. Mint fogalmazott, céljuk egy magasabb szintű szakmai kommunikáció kultúrájának megteremtése, hogy a szakemberek ne csak a pályán egyeztessenek, hanem ilyen konferenciákon is. Dr. Habil Halasz Szabolcs főiskolai tanár a fizikai aktivitás kognitív teljesítményre gyakorolt hatását vizsgálta. Elmondta, hogy ez a terület már óvodáskorban mérhető, ezért a közeljövőben kutatás indul arról, hogyan reagálnak az óvodások a többrétű fizikai aktivitásra. Hozzátette, hogy az élsportolóknál a kognitív teljesítmény is kiemelkedő, ezért fontos, hogy a gyerekek megkapják a lehetőséget a fejlődésre, ez közelebb viheti őket a profi pályához. Pintó Renátó pedagógus coach az edzők, szülők, pedagógusok szerepéről beszélt az utánpótlás sportban. Kiemelte, hogy a személyes kapcsolatok és beszélgetések pótolhatatlanok. Úgy fogalmazott, hogy az embert kutatja, azt, mi történik vele a teljesítmények és elvárások mögött, ezek hogyan hatnak a gyerekekre és mit visz magával abból a közegből, amelyben formálódik. Szerint az utánpótlásban nem csak sportolókat kell nevelni, hanem embereket is. A résztvevők több témában hallgathattak előadásokat, többek között a kondicionális képességek fejlesztéséről, a játékos technikai és kondicionális felépítésnek a metodikájáról, valamint mentális egészség jelentőségéről. Felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás kísérlete miatt emeltek vádat egy 43 éves gyulai férfi ellen, aki alkoholos befolyásoltság után egészen szélsőséges módon követelte vissza édesanyjától pénzét. A történetben egy hurok alakú kábel is szerepet kapott. A vádirat szerint a férfi alkoholbetegségben szenved, és az eset idején édesanyjával élt egy gyulai tanyán. Alkalmi munkákból 11.500 forintot keresett, amit megőrzésre átadott édesanyjának. A pénz átadása után nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott, majd másnap, amikor felébredt, újra szeszes italt akart vásárolni, ezért visszakérte a rábízott összeget. Édesanyja azonban attól tartva, hogy fia ismét italra költené, nem adta vissza a pénzt, és ezt nyíltan közölte vele. A férfi ekkor dübegurult, felkapott egy 135 centi hosszú, hurok alakú kábelt, amely alkalmas lehetett az emberi élet kioltására, majd odalépett édesanyjához is, megpróbálta a hurkot a nő nyakára helyezni, közben azzal fenyegette, hogy megöli, ha nem ad pénzt. A kábel azonban szűkebb volt, mint a hölgy feje, így nem tudta ráhúzni. A további cselekményt pedig a férfi élettársa akadályozta meg, aki kivette a kezéből a vezetéket. Az anyja sírva menekült ki a házból, és az ingatlan előtti bokros részen bújt el. Onnan értesítette lányát, aki telefonon hívta a rendőrséget. A vádhatóság szerint a férfi fenyegetése alkalmas volt arra, hogy megtörje édesanyja akaratát, és csak az élettárs közbelépése akadályozta meg, hogy átadja a pénzt. A járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás kísérlete miatt emelt vádat, próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza. A férfinak a nyomozás során felmerült, hogy több mint 500.000 forintos bűnügyi költséget is meg kell fizetnie, áll a Békésvár megyei főügyészség közleményében. A tanév első hete a Békés Csabai Szlovák Gimnázium általános iskola óvoda és kollégium hetedikeseinek idén sem a tankönyvekről és a becsengetésről szólt. Pece Márk, Laurinyec, Ervein és osztálytársaik Szlovákiában a hegyek között vágtak bele az új iskola évbe, az iskola a természetben program keretében. Az intézményben hagyomány, hogy a hetedikesek, valamint a gimnázium 10. és 14. évfolyama élményekkel teli tanévkezdéssel indítja az évet. A diákok szerint ennél jobb kezdést alig ha lehetne elképzelni. Iga Andrea, kollégium nevelő elmondta, hogy a szeptemberi program tulajdonképpen egy hosszú kalandokkal teli nyár megkoronázása volt. Márk és Ervin ugyanis június óta már a 4. közös táborukon vettek részt. A nyári szünet számukra inkább egy izgalmas kalandregényre hasonlított. Először egy 10 napos időutazás témájú szlovákiai táborban gyűjtöttek élményeket és kötöttek új barátságokat, köztük lengyel fiatalokkal is. Ezután egy héten át kenutúrával fedezték fel a körösök világát egy vízi vándortáborban, majd augusztus elején egy tartalmas napközis táborban folytatott változtak a programok. A foglalkozások között helyet kapott a robotika, a vízi evezés, és bepillantást nyerhettek a hagyományos szlovák konyha titkaiba is, ahol saját kezűleg készíthettek jellegzetes ételeket. A szeptemberi iskola a természetben hét méltó lezárása lett a nyárnak. Délelőtt intenzív szlovák nyelvórák, ének és tánc várt rájuk, délután pedig animátorok gondoskodtak a játékos feladatokról, közös programokról és kirándulásokról. Az idei év nagy kedvence egyértelműen a kung fu lett, amely pillanatok alatt meghódította a fiatalokat. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: 9. alkalommal rendezik meg a Jaminai Vigadalmat Békés Csabán. 8 új nevelőszülő kezdheti meg szolgálatát Békés megyében. Halad a Dobozi úti kerékpárút felújítása. 2 óra alatt megtalálták az eltűnt fiatalembert Biharugra határában. Már is mondom a részleteket. Szombaton ismét megrendezik a Jaminai Vigadalmat, amely már 9. alkalommal kínál közösségi és családi programokat a békéscsabai város részlakóinak. A rendezvény 2019 óta a járványévét nem számítva 7-szer gyűjti egybe Erzsébet hely közösségét. A családbarát esemény céljáról Opolszki Zoltán, a helyi önkormányzati képviselő és a szervezést végző Körösvidéki Alapítvány elnöke beszélt. Elmondta, hogy a rendezvény elsődleges célja a helyi lakosok közösségének megerősítése és kapcsolatok építése. Hozzátette, hogy a programok elsősorban a kisgyerekes családoknak kedveznek, a nap folyamán minden korosztály találhat magának kedvére való kikapcsolódást. A Vigadalomhoz kapcsolódva idén is elrajtol a Tekerj és Segíts családbarát kerékpártúra. A nevezési díjakból befolyt összeget a Rózsa utcai általános iskolát támogató alapítvány a korszerűbb oktatásért kapja. Szirmai Végvári Gréta, az iskola tanára és az alapítvány tagja elmondta, az adományból a játékudvar fejlesztését, a diákok sport tevékenységének támogatását és a kulturális programokra való eljutást, többek között buszbérlést kívánják finanszírozni. A szeptember 12-i szombati program egész napos kikapcsolódást kínál. A kínálatban gyerekműsor, koncert és haluska kóstolás is várja az érdeklődőket. Békés megyében hamarosan újabb családjukból kiemelt fiatalok kaphatnak esélyt egy biztonságosabb, szeretetteljes gyermekkorra nevelőszülői családokban. Kedden 8 új nevelőszülő vehette át tanúsítványát Békés Csabán, és szolgáltatói nyilvántartásba vételük után otthonukba fogadhatják majd a vér szerinti családjukból kiemelt gyerekeket. Az ünnepségen az Ágóta közösség köszöntötte a frissen végzett nevelőszülőket, akik a képzés során szakmai ismereteket, valamint KASPEM rendszer szemléletmódját sajátították el. A résztvevők ösztönös gondoskodási vágyát így módszertani tudással is megerősítették, ennek köszönhetően hamarosan 8 új nevelőszülői család nyithatja meg kapuit a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok előtt. Schneider Viktória leendő nevelőszülő azt mondta, hogy egy családi összejövetelen merült fel benne a hivatás gondolata. A család egyik tagja a szülészeten dolgozik, ő beszélt a nevelőszülőkre váró csecsemőkről, és ekkor vetették fel, hogy alkalmas lehetne a feladatra. A történetet felidézve elmondta, hogy szeret segíteni embereknek, állatoknak, gyerekei már felnőttek, otthon pedig minden adott volt ahhoz, hogy belevágjon. A képzés számára sokat jelentett, mert megismerte a hivatás szépségeit és nehézségeit, valamint azokat a megrázó sorsokat, amelyeket a gyerekek átélnek. Hangsúlyozta, hogy nagyon várja az engedélyt és azt, hogy az első gyermekek megérkezzenek hozzá. Kisné Fekete Marianna, a megyei nevelőszülőhálózat és a képzés vezetője kiemelte, a résztvevők végig rendkívül motiváltak voltak. Hetente találkoztak, összeszoktak, figyeltek, kérdeztek, és olyan közösség alakult ki, mintha régóta együtt dolgoznának. Többen jelezték, sajnálják, hogy a képzés lezárult, mert nem találkoznak majd rendszeresen. A képzést 3 szakember tartotta, egy tapasztalt nevelőszülő gyakorlati tanácsokkal segítette a csoportot, egy nevelőszülői tanácsadó pedig számos hasznos információval támogatta a felkészülést.

0: 560 millió forintból mintegy 2,1 kilométeres szakaszon újul meg a Dobozi úti kerékpárút, amely jelentősen megkönnyíti majd többek között a gerlai lakosok belvárosba jutását. A kivitelező tájékoztatása szerint a munkálatok nagyjából 60%-os készültségnél tartanak. A beruházás most érkezett a látványosabb fázisába. A Békés Csabai székhelyű cég a szegélyezési munkákat és a patka folyókák kiépítését végzi az érintett szakaszon. Duna Vilmos, a kivitelező képviselője, elmondta, hogy először a kerti szegélyek építése zajlik, ezt követi a patka folyókák kiépítése, de hangsúlyozta, hogy körülbelül 60%-nál tartanak, és igyekeznek tartani az ütemtervet, hogy a lakosok minél hamarabb birtokba vehessék a megújult kerékpárutat. A fejlesztés nem csak Gerla, hanem Sikonyi és a Vandaháti úti térségben élők számára is fontos, hiszen a felújított szakasz a belváros felé kerékpárral közlekedők mindennapjait könnyíti meg. A kivitelezés ideje alatt továbbra is forgalmi korlátozásokra, átmeneti kellemetlenségekre kell számítani. Szarvas Péter polgármester arra kérte a közlekedőket, hogy az építkezés környezetében fokozott figyelemmel haladjanak, tartsák be az érvényben lévő KRESZ szabályokat. Úgy fogalmazott, folyamatos ellenőrzés zajlik a szabályok betartására, és bár a munkálatok átmeneti nehézségekkel járnak, a beruházás befejezésével mindenki el fogja felejteni ezeket, hiszen a felújítás több városrész kerékpárosait érinti. A Dobozóúti kerékpárút felújítása a következő hetekben tehát tovább folytatódik. A tervek szerint a teljesen megújult 2,1 kilométeres szakasz műszaki átadása decemberben történhet meg. Mindössze 2 óra alatt megtalálták a sarkadi rendőrkapitányság egyenruhásai azt a 19 éves fiatalembert, aki állandó felügyelet és gyógyszeres kezelést igényel, és a Biharugráról tűnt el. A sérült, kiszáradt 10 évest végül a Tarlón találták meg a körzeti megbízottak. A rendőrséghez szeptember 9-én reggel 9 óra előtt érkezett bejelentés. A nehezen kommunikáló fiatal előző délután ment el otthonról, és hiába kereste a család a faluban, éjszakára sem tért haza, ezért a hatóságok segítségét kérték. A zsadányi rendőrőrs azonnal megszervezte a kutatást. Molnár Róbert és Nemes Tibor törzszászlósok a helyiek kikérdezése és a köztéri kamerák felvételei alapján térképezték fel a lehetséges útvonalat. A körzeti megbízottak gyalogosan követték a nyomokat Biharugra határában, amikor a Tarlón mintegy 200-300 méterre egy földön fekvő alakra lettek figyelmesek. A rendőrök odaléptek a földön összegörnyedve fekvő fiatalhoz, aki azonnal felkelt és jelezte, hogy megsérült a lába, valamint rendkívül szomjas. A körzeti megbízottak azonnal odaadták neki saját 1,5 literes vizeket, amelyeket a fiatal rögtön el is fogyasztott. A rendőrök ezután hazavitték, ahol átadták az időközben értesített mentőszolgálat munkatársainak, akik kórházba szállították. A rendőrség külön köszönetét fejezte ki a két törzszászlós példás helytállásáért és gyors, szakszerű intézkedésért. Szeptember 25-én és 26-án pénteken és szombaton ismét megtelik élettel Békés Csaba belvárosa. Szent Mihály nap apropóján 3. alkalommal rendezik majd meg a Munkácsi Fesztet. A kétnapos esemény idén is számos programot kínál majd az érdeklődőknek. A fesztivál központi helyszíne a Munkácsi negyed lesz, valamint az a kulturális négyszög, amelyet a Csaba Gyöngye Kulturális Központ, a Munkácsi Mihály Múzeum, a Békés Megyei Könyvtár és a Napsugár Báb Színház alkot. A város honlapján közzétették a részletes program kínálatot, amelyben a korábbi évek népszerű elemei mellett több újdonság is szerepel. A szervezők olyan eseményeket állítottak össze, amelyek külön a felnőtteknek, a gyerekeknek és a családoknak is szólnak, így minden korosztály találhat magának megfelelő kikapcsolódást a belvárosban.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
2: Magyar óra. Magyar óra. Start Rádió. Start Rádió.

ébredsz nekem, ugyanannyira tetszel. Nem a szépség szobra vagy, hanem egy igazi ember. Éjek és nappalok, ördögök, angyalok.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
0: Sportrádió.
3: Sportrádió.

0: meg.
1: Az a baj,
0: mert nem tudsz sodorni.
1: Az a baj,
0: akkor meg minek kész?
1: Ez a baj,
0: tüzet is én adjak?
1: Az a baj,
0: azt hiszed, hogy füves?
1: Az a baj,
0: mert nem láttam még ilyet?
1: Az a baj,
0: ezt mindig el kell mondanom.
1: Ez a baj.
0: Szerintem

0: reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő adásunk vendége Burány Árpád, life coach, akivel olyan témákról beszélgettünk, mint a pozitív pszichológia és a mentál higiéné. Emellett Árpád bemutatta, milyen kihívásokkal néznek szembe a különböző korcsoportok, és hogyan lehetne ezeket az akadályokat leküzdeni. A beszélgetés nem sokára kezdődik, tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Stúdiónk vendége Burány Árpád, Life Coach. Köszöntelek a stúdióban.
2: Üdvözöllek, meg a hallgatókat is.
1: Mielőtt belevágnánk a mai témánkba, egy picit mutatkozz be.
2: Nagyon sok mindent csináltam, bár még 35 éves vagyok, de voltam már színész, rádiós műsorvezető, táncoktató, life coach, mindegyikbe meg tudtam magam találni, úgyhogy ezért inkább akkor dobom a labdát, hogy te melyikre vagy inkább kíváncsi.
1: Kezdjük azzal, hogy pontosan honnan jött neked az, hogy te life coach leszel.
2: Kezdett már gyerekkorom óta volt egy olyan hajlamom, ami arra vitt, hogyha az emberek problémájáról érdeklődtem, akkor elkezdtem őket kérdezgetni. És tini korban már odáig jutottam csak így magamtól, hogy néha már addig-addig kérdezgettem az embereket, hogy félig meddig azt mondták, hogy ó, lehet már rá is jöttem a megoldásra. És mindig is jól esett az, hogyha tudtam segíteni embereknek a saját életükben, vagy a saját egészségi állapotuk, mentális egészségi állapotuk jobb átételében. Így adta magát egy idő után az életemben, hogy talán kellene hivatásszerűen is ezzel foglalkozni, és kerestem azt a szakmát, azt a rendszert, amiben megtalálom önmagam. És egyszer csak rátaláltam egy nagyon kedves ismerősöm jó voltából a life coachingra, és úgy működik, hogy nem adhatunk tanácsot, tehát egy coach nem ad tanácsot neked, hanem kérdezés technikával, amit hosszú ideig tanulsz, addig-addig kérdez, amíg a válaszaid alapján meg fogod találni azt a megoldást, amit te a saját életedben leginkább be tudsz illeszteni. És ezáltal leggyorsabban el is tudod fogadni, hisz saját magadtól jött a tanács, és egy olyan tanács, amire te jöttél rá a saját életed tapasztalásából.
1: Az interjú kezdés előtt meséltél a pozitív pszichológiáról, és pontosan, hogy ez vitt téged a life coach irányába. Egy picit mesélj arról, hogy pontosan mit is jelent ez a fogalom.
2: Igen, hát biztos hallgatók is tudják, hogy azért a pszichológia egy jó ideig arról szólt, hogy a mínuszban lévő embereket próbálták felhozni, úgymond nullába. Tehát valahogy elviselhetőbb legyen a mentális panaszok mellett az élet. És egy idő után elkezdtek azon gondolkodni pszichológusok, hogy rendben, de maga a pszichológia léte is azért született meg, hogy segítsünk az embereknek. Mi van azokkal, akik mondjuk nullában vannak, de +2-ben szeretnének lenni, vagy +4-ben vannak, és +6-ban szeretnének lenni. Tehát még boldogabbak, még sikeresebbek, még inkább rendben, vagy jól lenni a saját életedben, önmagadban, és így kezdett el kifejlődni a pozitív pszichológia, ezáltal pedig maga a life coaching is, ami nagy részt erre alapoz.
1: A magyar társadalomra mi a jellemző szerinted az, hogy mínuszból pluszba inkább a több, vagy pluszból pluszba?
2: Itt a magyar társadalomra, nem csak a magyar társadalomra, de sok egyéb társadalom mellett a magyar társadalomra is jellemző még, hogy nagyon gyerekcipőben van a mentális tudatosság és a mentál higiének az állapota. Ez egy hozott tanulás is, plusz a Z-kategóriás amerikai filmekből is azt látjuk, hogy aki pszichológushoz megy, az nem normális. Van egy ilyen demagóg hozzáállás is, hogy pszichomókus, vagy különböző degradálóbb neveken illetik a pszichológusokat, vagy a segítő szakmában dolgozókat. Tehát egyrészt még mindig a társadalom nem nyitott erre, nem is lett teljes mértékben lekommunikálva az, hogy ez miért fontos, és hogyan jó, és miért jó az adott embernek, és hogy nem csak arról lehet szó, hogy mondjuk egy diagnosztizáltan mentális betegségben lévő embert gyógyítanak, hanem mondjuk aki szomorú, aki esetleg depresszió közeli állapotban van, ő is elmehet azonnal segítséget kérni. A magyar társadalom nagy részt elég pessimistának mondható. Képzeld, volt egy felmérés, az élettel való elégedettségét mérték fel. A világon kb. 156 ország vett ebben részt, és a lakosokat kérdezték meg. Magyarország a 156 ország közül a 110. Tehát ennyire nem vagyunk megelégedve, már pedig ugye a GDP, az egészségügyi helyzetünk alapján előrébb kellene lennünk az élettel való elégedettség szintjén, de mégsem vagyunk elégedettek. Hatalmas nagy téma, ez visszavezethető például arra is többek között, hogy a fiúkat a mai napig nagyon sok helyen úgy tanítják, hogy ne sírj, mert az gyengeség, ezáltal nem is tudja kiadni sokszor a feszültségét, nem emiatt lesz ő az életben sikeres vagy nem sikeres, viszont sokkal előbb előfordulhat nála, hogy nem tudja a feszültségét kiadni. A lényeg, hogy a társadalmunk sokkal inkább nem hajlandó tudomást venni a tudatalattiról, és arról, hogy ezek a mentális problémák, úgymond a szőnyeg alá söpörve, csak azt tudják elérni, hogy újra és újra megbotlunk benne az életünk folyamán, és nem értjük, hogy mit kellene esetleg másképp csinálnunk.
1: Hogyha tippelned kellene, mi lenne az a fordulópont, ami mondjuk át tudná billenteni ezt a gondolkodásmódot a pozitív irányba?
2: A Dalai Láma mondta egyszer, hogy tanítsatok meg minden 7 évest meditálni, és megszűnik egy generáción belül a háború a Földön. Ilyen utopisztikus gondolatok meg talán tippjeim sem lehetnének, de én ott keresném a megoldást és a lehetőségeinket, hogy már az óvodáskorba és a kisiskoláskorba is bevezetném az önismeretet, az őszintjükön tanítani a mentálhigiénének a fontosságát, annak az ápolásának a fontosságát, és azt, hogy hallják, tudatosítsák magukban azt, hogy segítőt keresni a lelkem bajára, az nem, hogy nem szégyen vagy gyengeség, sokkal inkább erő. Mindig azzal szoktam példálózni, hogy ha elromlik az autóm, akkor elviszem autószerelőhöz. Na most az emberi lélek az sokkal bonyolultabb, mint egy autó, mégis a legtöbb ember azt gondolja, hogy majd otthon a kis magányában ő meg tudja oldani azt a problémáját, ami leggyakrabban egy másik emberi kapcsolatban jött létre. Most egy másik emberi kapcsolattal létrejövő problémát sokkal-sokkal nehezebben tudunk megoldani egyedül, mint egy segítővel.
1: Az előbbi válaszodban volt egy fogalom, egy új fogalom, a mentál higiéné. Ez pontosan mit is jelent, mert teljesen más, mint a pszichológia, ha jól gondolom.
2: A mentál higiéné minden olyan tevékenység, amelynek a célja az egészséges élet és az egészséges tudatnak a kialakulása, megőrzése, ápolása. Tág fogalom, épp ezért a társadalomnak jó lenne legalább odáig eljutni, hogy mondjuk elfogadja, hogy a mentális állapota is nagyon fontos ahhoz, hogy például milyen az egészségügyi állapot. Nagyon-nagyon sok betegség pszichoszomatikusan is ki tud alakulni, vagy fel tudja erősíteni a meglévő betegséget az, hogyha mentálisan nem vagyok jól.
1: És hogyha már life coaching, akkor kicsit beszéljünk arról, hogy neked milyen tapasztalataid vannak, hogyan segítettél embereknek, kiknek segítettél, és az, hogy milyen módszert alkalmaztál. Ugye említetted, hogy itt sokszor kérdéseket teszel fel, és megpróbálod így a problémát ugye megoldani, vagy legalábbis fölfedni a problémát. Kicsit mesélj arról, hogy milyen tapasztalataid vannak.
2: Tartás, tehát, hogy nem beszélhetek nevekről, konkrét helyzetekről, úgyhogy most megpróbálom úgy megfogalmazni, hogy abból úgymond általános érvényű tudást le lehessen vonni, vagy átadni. Eleve, amikor eljön egy kliens hozzám, akkor ugye megbeszéljük azt, hogy én hogyan fogok viselkedni vele. Tehát, hogy nálam mindent szabad az üléseink alapján. Nevetni, sírni, elmondani bármit, én azt nem adom tovább. A titoktartás ugye köt. Általában ilyenkor a legtöbb kliens az hoz valami kamu problémát, mert nem hiszi el, hogy tényleg azt fogja kapni tőlem, amit én elmondok. És 2-3 ülés után ez a kamu probléma általában át szokott alakulni, ugyanis megteremtődik a bizalom, tényleg nem ítélkezek a problémája felett, nem próbálom meg a saját ízlésem szerint őt megváltoztatni, tehát az történik, amit a legelső 5-10 percben ő hallott tőlem. Amint ez megteremti a bizalmi légkört, abban a pillanatban megjelenik a valós probléma. A valós problémát, amikor hozzák az emberek, általában annyira be van úgymond tokosodva az elmében, hogy a tudatuk nagyon beszűkült. Ezáltal hiába kérdezgeti ő esetleg saját magát, annyira szűk keresztmetszetű ez a kérdés, annyira nem használ a kreatívabb mintákat a kérdezés technikában, hogy általában ugyanarra a válaszra fut ki. Énkor nagyon sokszor például, ha kimozdítod azt a klienst, mondjuk egy sokkal kreatívabb kérdéssel, vagy mondjuk elhelyezed őt az adott szobában, ahol történt a konfliktus, teszem azt a munkaadójával, elhelyezed, hogy a szobában lévő fikusz mit mondott volna rólad. Tehát, hogy úgymond önmagán túl kezdje el önmagát figyelni, az ő viselkedését, és rá tud jönni az ilyen kreatívabb kérdések által olyan meglátásokra, olyan válaszokat tud adni, amit otthon nem biztos, hogy egyedül meg tudott volna. Hogy nekem milyen tapasztalatom volt, nagyon jó tapasztalataim vannak, általában 8-10-11-2 ülés alatt el lehet jutni olyan szintre, hogy az adott hozott valós problémára egy olyan megoldást és egy olyan megoldási fázis javaslatot tud kialakítani saját magának a kliens, amit utána tud tartani a házi feladatok által, mert ilyeneket is szoktak kapni, a házi feladatok által még biztosabban beépít az életébe, hogy legtöbbször vagy sírás, vagy nagy nevetés történik a 10-11-12. Ülésnél, ugyanis rájön a kliens, hogy amivel akár egy évig, vagy fél évig, másfél-két évig ő szenvedett, az mondjuk 2-3 hónap alatt megoldható volt. Minden ülés alkalmával, vagy minden ülés sorozat alkalmával előfordulhat akár az aha pillanat, amikor olyan dolgokra jön rá önmagával kapcsolatban, amit nem is sejtett. És ezek az aha pillanatok, ezek az aha élmények, ezeknek a megfogása és kibontása nagyban hozzá segít, hogy mondjuk plusz kettőből plusz négyre el tudjon jutni.
1: Említetted azt, hogy kell pár óra, még a bizalom kialakul. És milyen érdekes az, hogy oda megy hozzád egy kliens, sose találkoztatok még, nem ismeritek egymást, nincs bizalom. És mégis valamennyire bízik abban, hogy te, mint egy vadidegen, segíteni fogsz neki, mint mondjuk egy rokona, egy jó barátja. Hogy szerinted miért, nyilván amellett, hogy ugye te szakértő vagy, tehát te tudod, hogy hogyan kell ezeket a problémákat kibontani, miért van az, hogy az emberek jobban bíznak másokban, amikor ezek a problémák vannak.
2: Nagyon érdekes volt, hogy feltetted a kérdést, vagyis ami a mondatodban benne volt, ez, hogy ahogy segítséget kér baráttól, rokontól, ismerőstől. Na most én például, mint coach, nem is tudnék segíteni például a szeretteimnek azért, mert érzelmileg bevonódva lennék. Sokkal inkább megpróbálnék neki a saját tanácsom szerint segíteni. És ez az, ami nem működik nálunk. Tehát mindenki a saját tanácsait kezdi el mondani, de mivel mindenki egy egyszerű és megismételhetetlen emberi lény a Földön, ezért mindenkire valamelyest más szabályok vonatkoznak. Pont ezért nagyon jó tanácsokat tud adni egy szülő is, egy barát is, egy nagyon jó ismerős is abban az esetben, amennyiben az érzelmeket kiveszi a képletből. Tehát ténylegesen, mint egy másik embernek próbál segíteni. Viszont ez a legtöbb esetben nem megoldható, mert valahogy elkezdenek a beszélgetés során bevonódni érzelmileg, viszont mi pont ezt tanultuk, hogy érzelmileg egy pillanatra se vonódjunk be, vagy ha ez megtörténik, akkor azonnal szólunk a kliensnek, és mi kérünk szünetet, mert abban a pillanatban, ahogy ez megtörténik, már nem biztos, hogy meg tudjuk azt valósítani, hogy az általa hozott megoldásokat építsük be az ő életébe, hanem lehet én kezdenék el valami olyan megoldást hozni, ami szerintem jó lenne neked, pedig az nem is biztos, hogy jó.
1: Mi a helyzet a fiatalok mentális egészségével? Mi az őket érintő legnagyobb probléma? Kik is ők valójában és hogyan kezdjenek neki a nagybetűs útkeresésnek? Ezekre a kérdésekre ad választ Borány Árpád Life Coach a beszélgetésünk második részében.

0: Startrádió.
1: Gondolom, a klienseidnek a korosztálya eléggé változó, tehát a fiatalok, vagy inkább idősebbek mennek hozzád.
2: Korcsoport az körülbelül olyan 20 és 60 körül van, de inkább 20 és 50. Ugye a fiatalabbak inkább egy ilyen életindulási válságban vannak, mit csináljanak, hova nyúljanak, mihez értenek, miben vagyok egyáltalán jó, és akkor itt visszacsatolnék oda, hogy az iskolában ugye nem kapjuk meg azt a tudást, hogy kik is vagyunk, hogy mihez is értünk, de legalábbis egy sokkal komplexebb ismeretet, viszont a Pitagorasz tételt azt belénk verik, és nem egy, nem két 20 évessel ültem már szembe, akik azt kérdezték, és arra keresték a választ, hogy hát akkor ki is vagyok én, mihez is értek, mit is akarok egyáltalán csinálni. A 30-as korosztály az általában egy ilyen életközepi válságban van, akarom-e folytatni, tudom-e folytatni, munkahelyi problémák, főnökkel való problémák, beosztottal való problémák, ez igaz mondjuk a 40-es korosztályra is, de nagyon sokszor ott már befigyel mondjuk egy házasságon belüli, vagy egy párkapcsolati probléma, ez is amennyiben nem mély traumákon alapszik, úgy ugyanúgy tudok segíteni, vagy egy life coach is ugyanúgy tud segíteni akár egy párterápiában is. Tehát nagyon-nagyon széles. Az idősebb generáció hozzám még nem jelentkezett be, de biztos vagyok, hogy ott is lennének problémák.
1: Akkor maradjunk egy kicsit a korcsoportnál, és akkor menjünk végig azon, hogy pontosan mi a helyzet a különböző korosztályokkal. Tehát akkor maradjunk a fiataloknál egy kicsit. Ugye azt mondod, hogy náluk van egy ilyen útkeresés, hogy pontosan kik is ők. Tehát, hogy az útkeresés mellett milyen más problémák vannak még? Hogyan tudod az ő helyzetüket leírni?
2: Nagyon izgalmas és sajnálatos, hogy ugye bejött a Covid, és ezért létrejött egy olyan generáció, akik nem élték meg például abban az időszakban az első randit, amikor ők szerették volna. Nem élték meg a szalagavatót, nem élték meg azt, hogy kialakul mondjuk első végén az az osztályközösség, amiben jól érzik magukat negyedik végéig. Bejött egy olyan stresszfaktor és egy olyan traumatizálódott állapot, ami miatt sokkal nehezebben és sokkal problémásabban tudtak, vagy akár nem tudnak szocializálódni a saját jelenlegi környezetükben. Emellett az iskola, mivel a jelenlegi rendszer továbbra is úgy van felépítve, hogy nagyon sok tárgyilagos tudást ad át, amit utána nem biztos, hogy az életben valaha is felhasználnánk, ezért ténylegesen úgy jönnek ki, amit már említettem, hogy nem ismerik önmagukat, nincs egy olyan széles körű önismeret, ami alapján ők meg tudnák határozni, hogy egyáltalán milyen területen induljanak el. Ott vannak a szocializációs hiányosságok, ugyanis egyre több fiatal jön rá, hogy a mobiltelefon, a Messenger és a többi közösségi média platform által biztosított gyors elérés az nem ugyanaz, mint a valós, a nevezük offline valóságnak, amikor élőben találkoznak, viszont nem biztos, hogy kialakult ez számukra, és akkor ott vannak mondjuk 21-23 évesen, amikor már dolgoznak, de nem történt meg az, hogy kialakuljon egy olyan baráti háló, egy olyan szociális háló körülöttük, akikkel el tudnak menni beszélgetni, moziba, iszogatni egy kicsit, bármi, ami jól esik, mert az online kapcsolatok sokkal gyorsabban felborulnak és megszűnnek.
1: Szerinted ezeket a problémákat hogyan lehetne orvosolni?
2: Békés megyében még olyan szinten jól állunk, ugyanis képzeld el, volt egy felmérés a magyar általános és középiskolások között, hogy mit hiányolnak nagyon az életükben, és itt a közösségépítés és a közösségépítés által adott plusz szocializációs készségek kifejlődését hiányolták, nem élik meg, hogy egy közösséghez tartoznak, mert ez Békés megyében nem annyira igaz, a garabonciásnak köszönhetően. Ez egy olyan országosan egyedülálló esemény, ami megteremti sokkal inkább a közösségi élményt, és talán ehhez kellene valahogy hozzányúlni. Hogy tudjuk megteremteni egy városban, egy faluban azt, hogy a helyi fiatalok közösségként tudjanak élni? Mindezt úgy, hogy őket is vonjuk már be a képletbe, mert ahogy mondjuk az 50-es generáció gondolja, hogy közösséget kellene építeni, az nem biztos, hogy a mostani 20-as, 18-as, 16-os generációnak is megfelelő. A mostani fiatalok sokkal inkább már úgymond projekt alapon gondolkodnak. Még akár egy ilyen közösségépítés sem úgy képzelnek el, mint régen, hogy na most úttörő lettem, és 5 évig úttörő vagyok, hanem lehet úgy képzelik el, hogy most szeretnék csatlakozni egy közösséghez, valamivel foglalkozik mondjuk fél évig. De utána szeretnék csatlakozni egy másik közösséghez, minél többet kipróbálni, hogy el tudjam dönteni, hogy melyik az, amelyikhez leginkább szeretnék csatlakozni. Tehát itt inkább azt kellene valahogy nekik létrehozni, megteremteni azt a lehetőséget, ezeken a projekt alapokon tudjanak ők haladni közösségi megélés szintjén.
1: Beszéltük azt, hogy ez a korosztály nagyon digitális. Viszont lehet azt mondani, hogy őket érik olyan hatások, amik mondjuk túlságosan leterhelik őket. És emiatt nincs meg az igazán aktív közösségépítés. Mondjuk túl sok teher éri őket az iskolában.
2: Én úgy látom, hogy jól látod. És látva a fiatalokat, csak gondoljunk bele, vele. Lenyomja az iskolát, külön órákra jár, esetleg van még valami hobbi, amit szeret csinálni, sport, bármi, oda is eljár, pluszban még tanul otthon, ugyanis nem kevés házi feladatot kap, majd önmaga jöjjön már rá, mivel segítséget nagyon nem kap az iskolából, vagy a jelenlegi társadalmi környezetből, hogy ki is ő, mit is szeretne, mindezt úgy, hogy azt a nyomást kapja, hogy gyorsan talált ki, hogy minél gyorsabban meg tud teremteni azt az életminőséget, amit te szeretnél, pedig nem is biztos, hogy ő azt szeretné, vagy őt azt tenné boldoggá, de a társadalom felül ez a nyomás éri, akkor oda jutunk, hogy lehet, hogy egy átlagos, és átlagost mondok, egy átlagos fiatal 12-3 óra hosszát foglalkozik tanulással, iskolával, előre menetellel, úgyhogy egy felnőtt 8 órát dolgozik, jó esetben, amiben nincs ugye plusz munka, de akkor is, amikor leginkább azzal kellene foglalkoznunk, hogy a szociális készségeink kialakuljanak, felépítsük azt a szociális hálót, amiben majd jól fogjuk érezni magunkat, és biztonságban fogjuk érezni magunkat, amikor kilépünk a nagybetűs életbe, hogy ezeket a képességeket megszerezzük, akkor olyan dolgokkal foglalkozni, hogy megtanuljak, és elnézést a kifejezését, de beseggeljek még több oldalnyi olyan tudást, amire soha az életben nem lesz szükségem, az nagyon frusztráló lehet egy fiatalnak. És nem azt mondom, hogy nincs szükség bizonyos mennyiségű lexikális tudásra. Nem kell elengedni azt, hogy lehetőleg minél képzettebben jöjjenek ki a fiatalok, de a kettő együtt kellene, hogy valahogy haladjon. Maga a közösségépítés, az, hogy legyen a fiatalnak ideje regenerálódni, egy kicsit önmagával is törődni, és nem csak a tanulmányaival. A kettő együtt nagyon fontos, és szerintem sokkal tovább is vinni a fiatalokat.
1: Térjünk rá újból az útkeresésre, ugye ezt említetted, ami a fiataloknak egy ilyen nagyobb problémát jelent, hogy sokan nem tudják pontosan, mit is szeretnének csinálni a jövőben. Milyen tanácsot tudnál adni a fiataloknak, vagy esetleg, ha most pedagógus, vagy szülők hallgatják mondjuk ezt a beszélgetést, hogyan közelítsék meg ezt a témát?
2: Emlékszem, amikor 6-7 éves voltam, akkor volt olyan rágógumi, amiben volt egy ilyen kis felragasztható tetoválásszerűség, és akkor azt raktam fel magamnak. És nagyon-nagyon fontos volt, hogy megtaláljam azt az autót, azt a szuperhőst, akit én fel akartam magamnak rakni. Az egy probléma volt az én 6-7 éves kis gyerekénemnek, hogyha nem találtam meg. Ugyanúgy emlékszem, amikor 14-5 évesen az volt a problémám, hogy vajon elengede édesanyám a diszkóba, vagy még túl fiatalnak fog tartani, és ez nekem egy nagyon nagy probléma volt, amin sokat gondolkodtam. Ugyanúgy nagyon fontos egy 30 évesnek, hogy vajon megtalálja azt az új munkahelyet, amivel le tudná váltani a régit, amiben nem érzi jól magát, vajon ott is jól tud-e teljesíteni. És gondolom, a hallgatók már érzik a hasonlóságot. Az adott korhoz, az adott probléma az adott embernek a legfontosabb. Amennyiben ezt degradáljuk, lenézzük, úgy viselkedünk, hogy ez semmi ahhoz képest, amilyen problémád majd lesz 10 év múlva. Azzal nem, hogy nem találjuk meg a fiatal felé, vagy akár a fiatal felnőtt felé az utat, az ajtót, hanem inkább elkezdjük belakatolni, és ő is elkezdi belakatolni. Azt gondolom, hogy ott kellene keresni egymás felé a lehetőséget, és ami tanácsot tudnék adni, akár szülőnek, akár fiatalnak, hogy ami problémád van, az fontos probléma. A te életedben az egyik legfontosabb probléma. Ezt nem szabad degradálni, ezt ne tegye meg se a környezeted, se önmagad ne kezd el degradálni. Hányszor jutunk oda, hogy elkezdjük a problémát sorolni a saját életünkbe, majd azt mondjuk, hogy jaj, na de éheznek Afrikában, milyen sokan, én meg ezzel törőd, így igaz. Én azzal törődöm, hogy itt van ez a problémám. Ha nem törődöm bele, ahogy a beszélgetés elején említettem, elkezdem berakni a lelki szőnyegembe, és az a pukli elkezd dagadni, és egyre gyakrabban és egyre nagyobbat fogok felbukni. A problémákkal foglalkozni kell, úgy kezelni, hogy az életemben egy fontos probléma, és ha ehhez mérten kezeljük, hogy egy fontos probléma, és a környezetünk is lehetőleg támogató abban, hogy éreztesse, hogy ez egy fontos probléma, abban az esetben a következő lépés viszont nem az, hogy akkor sajnáltatjuk magunkat egy életen keresztül, hanem az, hogy na akkor keressük a megoldást, vagy és per keressük azt az embert, aki tud segíteni, hogy keressük együtt a megoldást.
1: Burány Árpád, Life Coach, a fiatalokat érintő problémák után a középkorúak munkahelyi, családi, illetve párkapcsolati kihívásairól beszél, és hasznos információkkal látja el a hallgatókat. Emellett röviden érinti az idősebb generáció mentális állapotát is. Egy kis szünet után folytatjuk, tartsanak velünk!

0: Startrádió.
1: És akkor, hogyha a fiatalokat ennyire kiveséztük, ugorjunk korosztályt, nem fiatal felnőttek, hanem lehet úgy mondani, hogy már a felnőttek korosztályáról beszélünk, ez a 25, 30, 40, nem tudom,
2: valahogy. Akkor már megyünk a középkorosztály.
1: Igen, igen. Ugye azt mondod, hogy a legtöbb klienset inkább ebbe a korcsoportba tartozik. Mit lehet az ő állapotokról elmondani? Ők már nem azzal foglalkoznak, hogy mennyit kell tanuljak, lehet, hogy sokan visszajönnek az iskolapadba ebbe a korosztályba, de ők más problémákkal néznek szembe.
2: Talán egy olyan kis helyzetértékeléssel kezdeném, hogy nem tudom, belegondoltak-e azok a hallgatók, akik mondjuk a 40-es éveikben járnak, vagy 50-es éveikben járnak, hogy körülbelül ők az első generáció, akit egyszerre próbált meg nevelni a saját anyapja, és most egyszerre próbál nevelni a saját gyereke. Tehát létrejött egy olyan konfliktus, itt a 30-40-50 éves, most a szülői rétegről beszélünk, hogy ők még úgy nevelkedtek, hogy feltétlen tisztelettel tartoznak a szüleik felé, és nem szólhatnak vissza, nem említhetik a szüleik problémáit, a velük való problémáit, a velük való bajukat, vagy hogyha valamit szerintük nem jól csinál anyuka, apuka, azt ők nem mondhatták, még felnőtt korban sem, ellenben az általuk nevelt gyermek az már mondja. És ez nem a tiszteletlenség hiánya, hanem egy sokkal tudatosabb generáció, persze köszönhető az is, hogy a 30-40-50 éves generáció már úgy is nevelte a saját gyermekeit, hogy egy sokkal bizalmibb légkört próbált kialakítani, mint amit esetleg ő kapott meg a saját szüleitől. Viszont most ott van ez a forró leves, amit meg kellene enni, és nagyon nehezen viselik. Tehát egyszer szokott ez problémaként jönni, hogy a gyerekemtől mit kapok, és hogy hogyan tudom megtartani otthon a tiszteletet, úgy, hogy a fiam, lányom, gyermekem az folyamatosan mondja azt, hogy mit nem csinálok jól.
1: Ugye ez egy ilyen szemtelen, de igazad van.
2: Igen, igen, igen. És ez egy olyan konfliktus a szülőben, hogy érzi, hogy a gyerekem még akár jó tanácsot is mond, de hogy fogadja el úgy, hogy az ő renoméja ne sérüljön. Úgy, hogy ő ezt nem látta. Tehát nincs előttük példa, nem tudják egymaguk kialakítani azt az új rendszert, amiben egyszer ő marad a szülő, ő maradhat a példakép, viszont ugyanúgy tud és fogadhat tanácsot a saját gyermekétől. De ugyanide emelhetném azt, hogy a munkahelyi gondok, megint csak a szülőktől mit láttunk, mit hallottunk, azt, hogy fogadd el, nyeld le a problémát, nagyon jó, tudsz ételt rakni a gyereked elé, nagyon örülj. Ez megint egy olyan generációból jön, akik ahhoz szoktak hozzá, hogy nincs mindig tele a hűtő, hogy nincs mindig tele a polc az áruházakban. Viszont egy teljesen más generációt neveltek, akiknél tele van a hűtő, ahol már az étel nem a luxus, sokkal inkább az, hogy milyen étel, de az étel már nem a luxus kategória. Kezdhetnek azzal törődni, hogy vajon jól érzem-e magam a munkahelyemen. És nagyon sokan odajutnak, hogy nem. Megint csak nem láttak példát arra, hogy ezt hogy kezeljem. Kereshetek mást, szóljak, ne szóljak. Én mit rontok el? Vajon a következő helyen jobb lesz? És így beleesnek egy, említhetem akkor következő probléma spirálba, ez a megszokott rossz. Az ember nagyon fél változtatni, pláne 30-35 éves kora után. Már annyira megszokta az addig kialakított életét, és az addig kialakított önmagát, hogy nagyon fél, úgymond a komfortzónájából kilépni. Nem tudja, hogy mi lesz, mi következik, ő milyen lesz, mi marad meg belőle, milyen lesz akkor az élete, ki marad meg mellette. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kérdés, és még ide emelhetnék akár 10 egyéb problémát, de nem szeretném szétfeszíteni a hallgatók türelmét sem.
1: Viszont még egy problémára szeretnék rákérdezni. Említetted korábban, hogy párkapcsolati tanácsokat is szoktál adni, főleg ennek a korosztálynak. Ez nálad egyébként úgy néz ki, hogy egyesével leülsz a párral, vagy ez egy ilyen csoportos beszélgetés szokott lenni? Ez hogy működik?
2: Általában a kettőt ötvözöm. A kettőt ötvözöm azért nagyon fontos szerintem mind a kettőt ötvözni, mert egyrészt párkapcsolati gond kialakulásában mind a ketten valahol hibáztak, a mértékek nem számítanak, ezért mind a két embernek, jó esetben amennyiben van hajlandóság is mind a kettőben, változnia kell, fejlődni. Ezt külön-külön tudják megtenni, amikor egy bizonyos fejlődési szintet elérnek, akkor tudnak már úgymond közösen jönni hozzám, onnantól már az új párkapcsolati mechanikákat találják ki. Tehát megint csak mondjuk egy autóval tudnám kezdeni, amelynek le van robbanva a motor, az olajszintmérő és mind a négy kereke ki van lyukadva. Legelőször, hogy el tudjam tolni a mesterhez, mit kell csinálnom, kicserélni a négy kereket, vagy hívni egy trélert, értem, de mindig ott kell kezdeni, hogy én miben kell, hogy változzak, hogy jobb társ legyek, akár önmagamnak jobb társ, hisz Azt szoktam mondani mindig a klienseknek, hogy egyetlen egy ember marad végig életed végig biztosan, saját magad. Önmagaddal kell először jóban lenni, önmagadat kell ezért megismerni, utána tudsz a másik emberrel kialakítani egy olyan kapcsolatot, ami sokkal inkább önazonos lesz, utána tudsz elvárni tőle olyat, ami számodra jó, ha már ismered magad, és tudod, hogy neked mi a jó.
1: Az elképzelhető, hogy mondjuk egy ilyen órára hozzád, vagy nem csak hozzád, hanem mondjuk egy ilyen life coaching órára párként megy el, ugye két ember, és mondjuk az órák során odáig jutnak el, hogy mégis jobb lenne, hogyha mondjuk ők külön folytatnák. Tehát, hogy végülis ez is lehet egy megoldás, nem?
2: Persze. Tehát ilyenkor arra jönnek rá, hogy boldogabbak lennének külön. Sőt, legtöbbször arra jönnek rá, amit biztos megint csak a legtöbb hallgató ismer, feliben a rózsaszín függöny. A rózsaszín köd az eloszlik, mivel a legtöbb ember, és most ne is csak párkapcsolatról beszélünk szerintem, hanem emberi kapcsolatról, a legtöbb ember nem önmagát adja, amikor egy új emberi kapcsolatot alakít ki, akár munkahelyen, barátkozás alatt, párkapcsolatnál, nem önmagát adja, hanem egy olyan képet, amiről ő azt gondolja, hogy a másiknak tetszeni fog. Azért tesszük ezt, hogy megszerezzük a másiknak a bizalmát, a másiknak a szeretetét, az elfogadását, majd amikor ez megtörtént, tudat alatt elkezdjük levenni az álcát, hisz most már megszereztelek a kapcsolatot veled, onnantól kezdve lehetek önmagam. És mi szokott ilyenkor, visszatérve párkapcsolatra, legáltalánosabb mondat lenni? Nem ilyen voltál az elején. Nem így ismertelek meg. Bezzeg az elején. És mi szokott visszajönni? Te is pontosan. Azért, mert nem önmagukat adják, hanem megpróbálnak jobb színben, máshogy, sokkal szimpatikusabbak lenni, pedig lehet, hogy az eredeti önmaguk is ugyanannyira szimpatikus, csak nem biztos, hogy annak az embernek. Amikor egy emberi kapcsolatban ez a rózsaszín köd feloszlik, akkor már a másikat úgy tudom látni, amilyen. Nem amilyennek gondolom, emellett pedig úgy tudom adni magam, amilyen vagyok, nem pedig amilyennek látszódni szeretnék. És amikor erre rájönnek, és annyira távol érzik magukat, hogy ez a kettő összeközelíthetetlen, akkor néha úgy döntenek, hogy akkor külön folytatják, és nem azért, mert kudarcra ítéltetett ez a folyamat, sokkal inkább ez a pozitív hozadéka, hogy végre tudtak dönteni, és nem maradtak például egy olyan kapcsolatban, amit boldogtalanul leélnek 80 éves korukig.
1: Sokszor azt lehet látni, hogy mondjuk egy pár teljesen megváltozik a családalapítás után. Tehát más szempontból akarnak gyereket nevelni, vagy más értékekben akarják felnevelni ezt a gyereket. Mit tud tanácsolni mondjuk a családalapítás előtt álló pároknak? Hogyan készüljenek erre fel tudatosan?
2: Hát ugye a konfliktus akkor alakul ki, amikor nem ismerem el a másikat, amikor nem ismerem meg a másikat, és nem fogadom el a másikat úgy, ahogy van, és az elfogadás nem azt jelenti, hogy vele maradok. Elfogadom, hogy olyan, amilyen nekem nem tetszik, ezért keresek mást. Hogy mi lehet a megoldás? A kommunikáció. Az őszinte igaz kommunikáció. Én így és így szeretném nevelni a gyereket. Te hogy szeretnéd nevelni? Ő is elmondja. Én nem gondolom azt, hogy na majd ő úgy is úgy fogja akarni, ahogy én akarom, hanem elmondom, hogy ez számomra így nem kiegyeztethető. Akkor találjunk egy közöst. Te miért gondolod úgy? Én miért gondolom úgy? Vessük össze, olvassunk utána. Tehát most ugye a gyereknevelésre hegyeztet ki, de igaz ez az élet minden területére. Én lakásban akarok, te házban. Én két autót szeretnék, én kerékpározni szeretnék, végig nem is akarok autót. Azt látom, hogy nagyon sok fiatal úgy megy bele házasságba és családalapításba, hogy nem is ismerik a másikat. Vagy ha ismerik, azt gondolják, hogy majd megváltozik. Tehát nem fogadják el olyannak, amilyen. És természetes, hogy egy házasságon, egy emberi kapcsolaton belül nagyon fontos az, hogy azért egymáshoz is alakulunk, kompromisszumokat kötünk, megtaláljuk azokat az arany középutakat, de ezeket nem mindig lehetséges megtalálni. Hogyha túl távol van a két idea, két elképzelés az életről és a közös életről, akkor egyszerűen el kell tudni fogadni, hogy vele nem tudom kialakítani azt a közös többszöröst, ami mind a kettőnek jó lehet. Úgyhogy a kommunikáció hiányában szerintem nagyon nagy lutrit vállal egy pár, hogy ténylegesen meg tudja valósítani azt a boldogan tartó, hosszú közös életet, amiről esetleg minden ember álmodik. Emellé csak még azt tudnám hozzátenni, hogy lakva ismerszik meg a másik. Amennyiben lehetőség van, külön kell költözni, onnan kezdődik meg a valós megismerés első lépése.
1: Azért kimondottan a gyereknevelésre hegyeztem ki így a kérdésemet, mert valljuk be, hogyha nincs meg a szülők közötti kommunikáció, akkor megint beleesnek egy ilyen 22-es csapdájába, hogy akkor a gyerek is egy ilyen környezetben fog felnevelkedni, és lehet, hogy az ő mentális állapota is nem lesz túl jó. És megint oda kerül, hogy mondjuk az azok a problémák, amit a gyermeknek a korosztályát érinti, ezek lehet, hogy hátrányozódni fognak, nem? Hogy ugye látja, hogy a szülők is ugye így oldják meg a dolgaikat, és akkor lehet, hogy egy ilyen egészségtelen mentalitás alakul ki a gyerek számára is, nem?
2: Úgy képzeld el, hogy amit a gyerek hall, lát, és amit mondanak neki, az az arány, az körülbelül 70-30. Tehát hiába mondja a szülő, hogy jaj, te kisfiam, így és így csináld majd. Te így és így csináld, és akkor jó lesz. De ha ő nem úgy csinálja, akkor nagy eséllyel a gyerek nem azt a programot fogja letölteni. Körülbelül 7-8 éves korunkig letöltjük a szüleinket. Ahogy ők működnek, ahogy viselkednek egymással, mással, önmagukkal, és ez is nagyon fontos, azt töltjük le, és amennyiben nem indul el egy tudatos önképzés, önismereti folyamat, úgy az az ember, aki öntudatlanul próbálja ezt az információt semmisnek tekintve próbálja élni az életét, úgy nagy eséllyel arra van kárhoztatva, hogy ugyanazt az életet fogja előbb-utóbb élni. Ugyanis Csernus ezt nagyon erősen mondta, hogy mire 14-5 éves korunkig oda jutunk, hogy azt mondjuk, hogy már pedig én nem fogok úgy élni és úgy viselkedni, mint a szüleink, addig már letöltöttük azt a viselkedést, és 25 éves korunk után egyre inkább az ő cipőjükbe találjuk magunkat.
1: Letudtuk a felnőtteket is, és akkor menjünk rá az idősebb korosztályra. Velük mi a helyzet?
2: Hát, hogy említettem, hogy 35 éves vagyok, megint csak nem szeretnék az ő nevükbe beszélni. Amit én érzékelek, hogy nagyon magányosak. Nincsenek olyan idős közösségek, amelyekben jól tudják érezni magukat. Megváltozott a világ. Nagyon sok idősnek a gyermeke vagy az unokája már külföldön él. Különböző social media platformokon tud vele beszélgetni, és nem hiszem, hogy bármelyik idős is így képzelte el az életét. Emellett hirtelen annyira felgyorsult a technológia az életünkben, hogy nem biztos, hogy ők lépést tudnak tartani, és nincs olyan felület, ahol ők meg tudják tanulni azt, hogyan használják ezeket a kütyüket, még ha meg is tanulják, hogy hogyan használják ezeket a kütyüket, hogy mi a biztonságos használat, hogy ne dőljenek be például csalóknak, ne higgyenek el mindent, amit különböző social media platformokon látnak, olvasnak, hallanak, és emellé oda tenném a társadalmi megbecsültség hiányát. Én amikor egyszer kint voltam Ausztriában, egy boltban egy 72 éves hölgy mutatta be nekem, hogy a kávégép az hogy működik, amit esetleg néztem magamnak, hogy lehet szeretném megvenni. Az elején megkérdezte, hogy angolul, olaszul vagy németül mondja el nekem. Egy nagyon energikus, egy nagyon tűzről pattant hölgyről beszélünk, és látszódott, hogy a többi alkalmazott, akik 20-as, 30-asok voltak, azok is olyan tisztelettel bántak vele, hogy azt jó volt nézni. Itt egyszerre az egész társadalom kell, hogy az idősekkel szemben egy kicsit megváltozzon, az időseknek is meg kell változniuk, nem azt a fajta tiszteletet elvárni, amit ők adtak meg a sosem szólok a másiknak, hogy a tőlem idősebbnek, hogy hibázik, tudják fogadni, hogyha esetleg mondja a fiatalabb generáció. A fiatalabb generáció lássa meg, hogy olyan életbölcsességgel rendelkeznek, amiből igenis tudnak tanulni. Emellett pedig, ha megpróbálják egy kicsit fittebben tartani önmagukat, és picit elfogadni azt, hogy kell haladni a világ gyorsabb ütemével, és emellé kapnak támogatást, hogy mondjuk vissza tudjanak a munkavilágába, akár egy könnyített 4 órával csatlakozni, akkor lehet, hogy sokkal boldogabban tudnak leélni, még akár egy még hosszabb életet.
1: Hát akkor remélem, hogy a beszélgetés során tudtunk olyan tanácsokat felhozni, ami majd a hallgatóknak fog valamilyen módon segíteni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy stúdiónk vendége voltál. Minden jót kívánok neked!
2: Köszönöm szépen!

0: Sport Rádió.
1: Beszélgető partnerem Burány Árpád life coach volt, a stúdió beszélgetésünk teljes egészében megtalálható a Körös Hírcentrum oldalán, ahol bármikor vissza lehet hallgatni. Köszönöm, hogy velünk tartottak, én Kovács Anett voltam, a Körös Hírcentrum tudósítója. További kellemes rádiózást kívánok!

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A megyei közgyűlések megszüntetését és a teljes rendszer átalakítását vetítette előre Magyar Péter a parlamentben. A miniszterelnök ócska kifizetőhelyeknek és közpénz ATM-eknek nevezte a testületeket. Kiemelte, a túlárazott működés és a költségtérítések megvágásával 10 milliárdos források szabadulnak fel. Ezt a pénzt közvetlenül a vidéki fejlesztésekre fordítják. A kormány célja a helyi közösségek megerősítése és a fiatalok megtartása. A Szent István vidékfejlesztési program keretében 2027. augusztusáig több mint 2100 települést és 1,8 millió embert támogatnak. Magyar Péter bejelentette, hogy elindul a Szent István vidékfejlesztési program. A kezdeményezés lényege, hogy 10 településenként egy 1 milliárd forintos közösségfejlesztési keret nyílik meg, amelynek felhasználásáról helyben a kormánnyal együttműködve dönthetnek az érintettek. A program első körben 100 településen és mintegy 100 000 ember bevonásával indul el, Lőrincz Viktória vidékfejlesztési miniszter irányításával. A miniszterelnök kiemelte, a helyi igényekre épülő fejlesztési terv a tervek szerint a megyei önkormányzatok megszüntetéséből származó források átcsoportosításával is kiegészül. A nyugdíjas házakat üzemeltető vállalkozások általános szerződési feltételeit vizsgálja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal közösen. A hatósági ellenőrzések célja annak kiszűrése, hogy a dokumentumok tartalmaznak-e az idősekre nézve indokolatlanul hátrányos vagy egyoldalú kikötéseket. A szakemberek kiemelten figyelik a díjmódosítások, a felelősségkizárások, valamint a szerződésbontás és a kiköltözés feltételeit, garantálva az idős emberek védelmét és a kiszámítható lakhatási körülményeket. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Jó reggelt kívánok, a Start Rádióval indul a vasárnap reggel. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk. Hasznos információk, jó zenék ebben az órában, és köszöntjük majd a névnaposokat is. Úgyhogy mindenképp érdemes a Startot választani.
1: Sok a szeret, sok a szeret. És még több.
2: Start Rádió.

0: Köszönöm szépen, hogy a Start Rádiót hallgatja. Együtt ébredhetünk vasárnap reggelén is, amikor szeptember 13-án a kornélokat köszönhetjük. Rajtuk kívül a Luizák, a Móricok, a Mórok, az Amadilok, az Amáták és a Ludovikák is ünnepelhetnek a mai napon.
1: Reggeli Start. Music Latte.

0: szépen, hogy együtt rádiózunk itt a Start Rádió szeptember 13-án. Nézzük a születésnaposokat. Például Vedres Márk, Kossuth Díjas kubista, neoklasszicista, szobrászművész, Nemes Lampért József festő, grafikus, a magyar avantgárd nagyhatású képviselője is ezen a napon született, akárcsak Szabados Árpád, erdélyi magyar színműírő és színházi rendező.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: Ez bizony a Start Rádió sok zenével, és most még többel a hét legszebb reggelén, a vasárnap reggelen. Ilyenkor még hátra van egy nap arra, hogy pihenjünk, lazítsunk, kiránduljunk, vagy csak szórakozzunk, otthon üljünk egy picikét, filmezzünk, lazítsunk. Az biztos, hogyha valaki ilyenkorán reggel van, megérdemli a friss híreket is, úgyhogy hamarosan ezeket is elmondjuk. Majd a következő órában is várom. Sok zenével, és most még többel.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Már szeptember közepétől Sát Mónika veszi át a Nemzeti Adó és Vámhivatal vezetését, aki belső vizsgálatokat és a közbizalom helyreállítását ígéri. A több mint két évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező új elnök célja a szigorúan politikamentes adatalapú működés megteremtése és a múltbeli lehetséges visszaélések kivizsgálása. Sát Mónika emellett kiemelt feladatként tekint a szoros együttműködésre az új Nemzeti Vagyonvédelmi Hivatallal a közvagyon hatékony védelme érdekében. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött a parlament és megválasztotta Bájár Juditot a grémium elnökévé. A közszolgálatiság függetlenségének védelmére létrehozott fórumban szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakemberek kerültek be. Az újonnan megválasztott tagok és az elnök a voksolást követően letették az esküt. Elérte a szezonális csúcspontját a parlagfű pollen szórása Magyarországon, így az allergiások számára az év legmegterhelőbb időszaka zajlik. Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa elmondta, hogy a csúcsszezon ezen a héten még biztosan kitart, érdemi enyhülést pedig a hét közepén érkező hidegfront hozhat. A szakember felhívta a figyelmet a tünetenyhítő óvintézkedésekre, mint a gyakori hajmosás, a beltéri ruhaszárítás, a nedves takarítás és a gyógyszeres kezelés mielőbbi megkezdése. Az Egyensúly Intézet 2026-os településindexe szerint 2014 óta a magyar nagyvárosok közötti fejlettségi különbségek csökkentek, míg a kis települések esetében nőtt az egyenlőtlenség. A megye székhelyek élén továbbra is Székesfehérvár áll, míg a legdinamikusabban fejlődő város Miskolc lett, amely Pécset és Debrecent is megelőzte. A tanulmány kiemeli, hogy a helyi fejlődés legfőbb záloga a diplomás lakosság jelenléte és a főváros közelsége.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

7 óra elmúlt, jó reggelt kívánok, ez itt bizony a Start Rádió, sok zenével és most még többel, csodaszép vasárnap reggelt kívánok, legyen ez a hét leglassabb reggele, amikor kellemesen megreggelizünk, lazítunk egy picikét, én pedig hozom a jó zenéket emellé itt a Starton.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Rádió. Reklám.
3: Jaj, kedves kém, beállt a hátam, hozd a krémet.
4: Minek az?
5: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
6: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
1: Reklámot hallott.

0: Jó reggelt kívánok a Start Rádió, valami sok zenét, és most még többet játszunk. Hát bizony szeptember 13-ára ébredhettünk, ami azt jelenti, hogy már lassacskán eltelik a szeptembernek a fele is. Hát gyorsan elrohant az idő. Egyébként azt mondják, hogy a következő időszakban már egyre ősziesebb lesz az időnk. Hát legalábbis ugye ilyenkor én mindig megszoktam nézni ezeket a különböző valószínűség számításokat, és azért egyre inkább jön majd az az időszak, amikor már a szép sárguló falevelekben gyönyörködhetünk városszerte, és természetesen hát ilyenkor, hogyha kirándulunk egyet mondjuk a Mecsekbe, a Mátrába, elmegyünk esetleg a Börzsönybe, hát ott gyönyörű a látkép.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió. From Jamaica.

everyone.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, szeptember 13-a van. Ezen a napon a Svájci Államszövetség zsoldos csapatainak veresége után kinyilvánította öröksemlegességét. Ezen a napon Matuska Szilveszter felrobbantotta a Bécsbe tartó nemzetközi gyorsvonat alatt a Biatorbágyi vasúti hidat, és szintén ezen a napon New York City lett az Egyesült Államok fővárosa.
1: Sokat nem, sokat nem.
2: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, ma is sok zenével, és természetesen most még többel. Nem sokára 8 óra lesz, a következő órára is összeszedjük a leghasznosabb információkat, aktualitásokat, úgyhogy mindenképp érdemes a Start Rádióval maradni.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: reggelt kívánok itt a Start Rádió, vasárnap reggel is sok zenével, és most még többel hasznos információkkal hamarosan, előtte pedig pörögnek a jó dalok. Jó hétvégét kívánok!
1: Sokat nem, sokat nem.
2: Még több.
1: És még több.
2: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jaj, kedvesként, beállt a hátam, hozd a krémet.
3: Minek az?
0: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
4: Bor, tér, láma, no probléma. Jön Rózi, a borláma, a Bortér pohár címer állata. Ez az igazi poharazó. Bortér 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig, Szegeden, a Dom téren. Legyen neked is Rózi lámás poharad. Bortér, minden korty megér egy misét.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak. Sok a szere. Sok a szere. És még több.
0: Start Rádió.
6: Start

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Start Rádió. Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Nagyon fontos, hogy úgy egyensúlyban legyen az online és az offline életünk, ha ezt szeretnénk. Érdemes hetente egy napot arra szánni, hogy minimálisra csökkentsük az eszközhasználatunkat. Ne nyissuk ki a közösségi oldalakat, ne nézzünk képernyőt, csak ha nagyon muszáj. Ez visszahozza a mentális fókuszt és csökkenti a technológia okozta szorongást. Hamarosan hozok még információkat.

0: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Tartsuk meg a digitális egyensúlyt. Ne hagyja, hogy a telefon diktálja a napritmusát. Kapcsolja ki az összes nem sürgős értesítést, különösen a közösségi oldalakról. Így nem szakad meg a figyelme, és nem érzi úgy, hogy mindig elérhetőnek kell lenni. Az üzenet küldő applikációkon kívül én is kikapcsoltam már mindent, és azért erre is van húzva egy olyan időszak, hogy mikor csipoghat, és mikor nem.
1: Reggeli Start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió pillanatok kérdése, és 9 óra lesz. Ezzel én már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet, de jövök holnap is, reggel 6 órától megint csak együtt kezdhetjük a napot. Reggeli Start. Music.

Sportrádió. Now this is

Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza indul üd a fedélzeten, hozom a jó dalokat és az érdekességeket a nagyvilágból a következő két órában. Rádiózunk együtt, szép napot kívánok és kitartást mára!

0: és még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, kedvesként, beállt a hátam, hozd a krémet.
1: Minek az?
3: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Főnök, megyünk a vásárba?
6: Milyen vásárba, Micike?
5: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
4: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
5: Megbízható internetszolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilóza szólítva, néhány érdekesség a mai napi események közül. Például az, hogy 1788 napján New York City lett az Egyesült Államok fővárosa, illetve megszületett Verdeles Márk, kossuthdíjas kubista, neoklasszicista, szobrászművész 1870 napján. Ezek voltak a mai érdekesebb kiemelt történések, most pedig vissza a dalokhoz.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilazza szól. Lassan az első óránk végéhez érünk, de meg annyi zene még velünk a délelőtt folyamán. És a névnaposok is, nagyon boldog névnapot a Kornéloknak és a Jánosoknak. Isten éltesse őket. Én pedig a következő órában is hozom a jó dolgokat. Rádiózzunk együtt. Szép napot!
1: Sokat nem, sokat nem.
2: És még több.
1: És még több.
3: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól. A következő, előttünk elő, mint egy 60 percben is jönnek a legjobb zenék, hogy vidáman teljen az délelőtt utolsó 60 perce, és nem sokára egy picit majd a hidegebb hónapokra alkalmazható testápolásról beszélgetünk. Rádiózzunk együtt, szép napot!
1: Sok a zene! Sok!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól. Itt van némi testápolási rutin a hidegebb hónapokra. A szakemberek szerint a bőrünk az elsődleges védelmi rendszerünk a különféle károsító tényezőkkel szemben, amelyekkel nap mint nap szembe kell néznie. Barrier funkciót tölt be, tehát határt képez a belső és a külvilág között, a száraz bőr pedig az atópiás ékcém a kellemetlen kísérő tüneteként ideiglenes vagy állandósult formában is jelen lehet. A hidegebb hónapok beköszöntével száraz bőr esetén érdemes áttérni a vizes hidratáló krémekről a zsírosabb táplálóbb krémekre, mivel a feszülő vízkető száraz bőrnek igen alacsony a lipid tartalma. Ezt jó tudni. Jó egészséget!
1: Sok a szeres. És még több.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.

Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Ennek írunk most a végéhez. Én köszönöm az elmúlt két órát, hogy együtt tölthettük. Jövök holnap is, minden jót!

0: Csabai híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. szeptember 12-e szombat déli 12 óra van. Fejlesztő mesekönyvet mutattak be Békés Csabán. Súlyos munkavédelmi hiányosságok miatt bírságolták a MÁV-ot. Nemzetközi sporttudományos konferenciát tartottak Csabán. Élményekkel indult a tanév a szlovák iskolában. Már is mondom a részleteket. A mincenti író Bacsa Zsófia csütörtökön mutatta be Gyöngyszemű Izadort meséje című fejlesztő mesekönyvét Békés Csabán. A kötet egy interaktív kártyajátékkal egészül ki, és a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek, valamint szüleiknek nyújt támogatást. A szerző elmondta, hogy a kis sárkány karaktere évekkel ezelőtt született meg, majd tavaly érlelődött meg benne a gondolat, hogy mesekönyv készüljön belőle. Hozzátette, egy 8 éves autista kisfiú édesanyjaként saját tapasztalatai inspirálták a történetet. Láttam, milyen nehézséget jelent számára.

folytatódik, készül a második kötet, egy kirakós könyv, később pedig a 11-14 éves korosztály célozza meg egy kalandregény. A bemutatónak otthont adó Békés megyei könyvtár igazgatóhelyettese Kertész Zoltán kiemelte, hogy minden könyvbemutató fontos számukra, mert közelebb hozza az írót a közönséghez. Több milliós munkavédelmi bírságot kapott a MÁV személyszállítási ZRT, miután a Békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen több súlyos hiányosságot tártak fel, közölte Facebook oldalán dr. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. A munkavédelmi hatóság 54 millió forintos bírságot szabott ki, mert a telephelyen 15 dolgozó súlyos és közvetlen veszélyeztetését állapították meg. A miniszter felidézte, a májusi bejelentések alapján indult vizsgálat során több munkavédelmi szabálytalanság is napvilágra került. Dr. Szobó Imre Szilárd a foglalkoztatási szabályzásért és tervezésért felelős helyettes államtitkár kiemelte, panaszbejelentés és egy hepatitis E vírusra utaló foglalkozási megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor is több hiányosságot találtak. A legsúlyosabb jogsértések között szerepelt a biológiai kockázat értékelés elmulasztása, a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának hiánya, valamint az előírt védőfelszerelés biztosításának elmaradása.

0: Ötödik alkalommal rendezte meg nemzetközi sporttudományos konferenciáját a Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület. A pinteki találkozó célja az volt, hogy a sportolók és edzők megosszák egymással tapasztalataikat, és közösen gondolkodjanak a sportágak fejlődéséről. A tanácskozásnak idén is a Gál Ferenc Egyetem nagy előadóterme adott otthont. A szervezők szerint a konferencia minden évben olyan kardinális témákat vonultat fel, amelyekről szükséges beszélni, hiszen a felgyorsult világban a sportágak is folyamatosan változnak. A klub elnöke Baran Ádám hangsúlyozta, hogy az esemény nem röplabda specifikus, más sportágak képviselői is jelen vannak. Felidézte, hogy a 2022-es induláskor nem gondolta volna, hogy a rendezvénysorozat ilyen jelentős szakmai fórumá válik, amely ma már igazodási pont a hazai sporttudományos életben. Mint fogalmazott, céljuk egy magasabb szintű szakmai kommunikáció kultúrájának megteremtése, hogy a szakemberek ne csak a pályán egyeztessenek, hanem ilyen konferenciákon is. Dr. Habil Halasz Szabolcs főiskolai tanár a fizikai aktivitás kognitív teljesítményre gyakorolt hatását vizsgálta. Elmondta, hogy ez a terület már óvodáskorban mérhető, ezért a közeljövőben kutatás indul arról, hogyan reagálnak az óvodások a többrétű fizikai aktivitásra. Hozzátette, hogy az élsportolóknál a kognitív teljesítmény is kiemelkedő, ezért fontos, hogy a gyerekek megkapják a lehetőséget a fejlődésre, ez közelebb viheti őket a profi pályához. Pintó Renátó pedagógus coach az edzők, szülők, pedagógusok szerepéről beszélt az utánpótlás sportban. Kiemelte, hogy a személyes kapcsolatok és beszélgetések pótolhatatlanok. Úgy fogalmazott, hogy az embert kutatja, azt, mi történik vele a teljesítmények és elvárások mögött, ezek hogyan hatnak a gyerekekre és mit visz magával abból a közegből, amelyben formálódik. Szerinte az utánpótlásban nem csak sportolókat kell nevelni, hanem embereket is. A résztvevők több témában hallgathattak előadásokat, többek között a kondicionális képességek fejlesztéséről, a játékos technikai és kondicionális felépítésnek a metodikájáról, valamint mentális egészség jelentőségéről. Felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás kísérlete miatt emeltek vádat egy 43 éves gyulai férfi ellen, aki alkoholos befolyásoltság után egészen szélsőséges módon követelte vissza édesanyjától pénzét. A történetben egy hurok alakú kábel is szerepet kapott. A vádirat szerint a férfi alkoholbetegségben szenved, és az eset idején édesanyjával élt egy gyulai tanyán. Alkalmi munkákból 11.500 forintot keresett, amit megőrzésre átadott édesanyjának. A pénz átadása után nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott, majd másnap, amikor felébredt, újra szeszes italt akart vásárolni, ezért visszakérte a rábízott összeget. Édesanyja azonban attól tartva, hogy fia ismét italra költené, nem adta vissza a pénzt, és ezt nyíltan közölte vele. A férfi ekkor dübegurult, felkapott egy 135 centi hosszú, hurok alakú kábelt, amely alkalmas lehetett az emberi élet kioltására, majd odalépett édesanyjához is, megpróbálta a hurkot a nő nyakára helyezni, közben azzal fenyegette, hogy megöli, ha nem ad pénzt. A kábel azonban szűkebb volt, mint a hölgy feje, így nem tudta ráhúzni, a további cselekményt pedig a férfi élettársa akadályozta meg, aki kivette a kezéből a vezetéket. Az anyja sírva menekült ki a házból, és az ingatlan előtti bokros részen bújt el, onnan értesítette lányát, aki telefonon hívta a rendőrséget. A vádhatóság szerint a férfi fenyegetése alkalmas volt arra, hogy megtörje édesanyja akaratát, és csak az élettárs közbelépése akadályozta meg, hogy átadja a pénzt. A járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás kísérlete miatt emelt vádat, próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza. A férfinak a nyomozás során felmerült, hogy több mint 500 ezer forintos bűnügyi költséget is meg kell fizetnie, áll a Békésvár megyei főügyészség közleményében. A tanév első hete a Békés Csabai Szlovák Gimnázium általános iskola óvoda és kollégium hetedikeseinek idén sem a tankönyvekről és a becsengetésről szólt. Pece Márk, Laurinyec, Ervenin és osztálytársaik Szlovákiában a hegyek között vágtak bele az új iskola évbe, az iskola a természetben program keretében. Az intézményben hagyomány, hogy a hetedikesek, valamint a gimnázium 10. és 14. évfolyama élményekkel teli tanévkezdéssel indítja az évet. A diákok szerint ennél jobb kezdést alig ha lehetne elképzelni. Iga Andrea, a kollégium nevelő elmondta, hogy a szeptemberi program tulajdonképpen egy hosszú kalandokkal teli nyár megkoronázása volt. Márk és Ervin ugyanis június óta már a 4. közös táborukon vettek részt. A nyári szünet számukra inkább egy izgalmas kalandregényre hasonlított. Először egy 10 napos időutazás témájú szlovákiai táborban gyűjtöttek élményeket és kötöttek új barátságokat, köztük lengyel fiatalokkal is. Ezután egy héten át kenutúrával fedezték fel a körösök világát egy vízi vándortáborban, majd augusztus elején egy tartalmas napközis táborban folytatott változtattak a programok. A foglalkozások között helyet kapott a robotika, a vízi evezés, és bepillantást nyerhettek a hagyományos szlovák konyha titkaiba is, ahol saját kezűleg készíthettek jellegzetes ételeket. A szeptemberi iskola a természetben hét méltó lezárása lett a nyárnak. Délelőtt intenzív szlovák nyelvórák, ének és tánc várt rájuk, délután pedig animátorok gondoskodtak a játékos feladatokról, közös programokról és kirándulásokról. Az idei év nagy kedvence egyértelműen a kung fu lett, amely pillanatok alatt meghódította a fiatalokat. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
4: Imádom.
5: Jé, de jó zenék vannak itt.
6: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne? Várom a zenei kéréseket a rádió weboldalán. Én Gíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. A legelső kérésünk az így szól. Boldog születésnapot szeretnék kívánni a férjemnek, Gyulának, aki most is a leves fölött áll, szóljon neki egy dal. Köszönöm, Viki. Én köszönöm a kérést, és akkor a férjednek mi is sok boldogságot kívánunk.

0: még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, kedvesként, beállt a hátam, hozd a krémet.
3: Minek az?
4: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
5: Dramatológia, Gyula.
6: Dramatológia, Gyula.
5: Első az országban. Mert minden dráma orvosolható.
0: Reklámot hallottak.

az Asztalt Rádió. Sok zene is, még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Ki milyen dalnak örülne? Várom a kéréseket a rádió weboldalán. A következő üzenetünk az így szól: sziasztok! Vasárnapi ebédhez főzés közben üzenem a páromnak, Anitának, hogy nagyon szeretem és hálás vagyok minden közös pillanatért. Köszi, Tibi!

0: Stadtrádió.
1: Stadtrádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérdésünk az így szól: sziasztok! A nagyszüleimnek küldenék egy dalt, akik mindig együtt hallgatják a rádiót vasárnap délben. Szóljon nekik egy pörgős dal. Köszi, Szandi!

0: Ez a Stolc Rádió, sok zene és még több. És ma szeptember 13-a vasárnap van. Ne felejtsék el felköszönteni Kornél nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel ifjabb Vidnyánszky Attila, magyar színművész rendező, de ma ünnepel Thomas Müller, német labdarúgó, és szintén ma ünnepli születésnapját Szőlős Jenikő, magyar szobrász és éremművész. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Sportrádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Bor, tér, láma, no probléma. Jön Rózi, a borláma, a Bortér pohár címer állata. Ez az igazi poharazó. Bortér 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig, Szegeden, a Dom téren. Legyen neked is Rózi lámás poharad. Bortér. Minden korty megér egy misét.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Jaj, kedveském, beállt a hátam, hozd a krémet.
5: Minek az?
6: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak. Sok a zene, és még több.
0: Sportrádió.

0: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idővel indul majd a jövő hét. Hétfőn északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, az északi-északnyugati szél megélénkül, néhol megerősödik, a hőmérséklet hajnalban döntően 10 és 16 fok között várható, de a kevésbé felhős hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet, délután pedig majd 19 és 27 fok valószínű.
1: Sokat nem?
2: Sokat nem.
1: Még több.
2: Start Rádió.

0: Ez a Spalt Rádió, sok zene is, még több. És ma szeptember 13-a vasárnap van, ma van a Magyar Dal napja. És akkor nézzünk még érdekességeket. 238 évvel ezelőtt ezen a napon New York City lett az Egyesült Államok fővárosa. 57 évvel ezelőtt ezen a napon először lépett színpadra John Lennon és Yoko Ono a Plastic Ono nevű csapattal. És 64 évvel ezelőtt ezen a napon mutatták be Magyarországon a Hófehérke és a Hét Törpe című egész estés rajzfilmet. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jaj, kedvesként, beállt a hátam, hozd a krémet.
3: Minek az?
4: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
5: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
6: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
7: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Jó ötlet, Micike!
1: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem. És még több.
0: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Ez a Sportrádió sokszene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A mosoly olcsóbb, mint az áram, de ugyanannyi fényt ad. További szép vasárnapot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet. Hello!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. A Recki Zoltán vagyok. Ebben az órában hozom Zucchero Danát, itt lesz az Everybody's Got to Learn Sometime. Érkezik majd Márcikától az I Feel the Earth Move, és jön a YouTube a Mysterious Vézel. Kellemes délután, jó hétvégét. A Starton a Midnight Oil-lal kezdjük ezt az órát. Itt a Beds Are Burning.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, kedves kinder, a hátam, hozd a krémet.
1: Minek az?
3: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere.
6: Start Rádió.
0: És még több.

most tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több, és most jön valami, ami megmagyarázza, hogy miért morszos még a kávéfőződ is hétfőnként. Szóval nem csak te, én meg Garfield utáljuk a hétfőt, kiderült, hogy biológiailag kódolva van bennünk a hétfői feszültség. Egy hongkongi kutatás szerint a testünk már vasárnap este elkezd kortizolozni, ez az a stresszhormon, ami miatt reggel még a pirítós és lejtős hangulatban van. A tudósok 3511 embert vizsgáltak, és még a hajukat is elemezték, és nem frizurát pontoztak, hanem a stressz nyomait keresték bennük. Kiderült, hogy még azok is hétfő stresszesek, akik már nyugdíjasok. Tehát, hogyha hétfőn kicsit feszültebb vagy, ne hibáztasd magad, a tested egyszerűen csak tudja, hogy hétfő van. Szóval ne aggódj, ez nem a te hibád, ez az evolúció bosszúja a naptár ellen.

0: hood boy, don't play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy.
1: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
2: Start Rádió. Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en. Na, kiszabta a tegnapi pörköltet a műanyag dobozban betolni a mikróba. Kényelmes, ugye? Csak hát az a baj, hogy a tudósok szerint ezzel a mozdulattal körülbelül megmelegíted a szíved is, de nem a romantikus értelemben. Egy kínai kutatás kimutatta, hogy akik rendszeresen mikrózák a kaját műanyagban, 13%-kal nagyobb eséllyel kapnak szív elégtelenséget. Mert a forró műanyagból apró vegyi részecskék oldódnak ki, amik aztán bekerülnek a testedbe, és onnantól kezdve ott randalíroznak, mint egy részek rockzenész a hotelben. A patkányoknál, akikkel ezt tesztelték, konkrétan szorongás, szívkárosodás és bélflóra felfordulás lett a vége, atyagatya. És mindegy volt, hogy másfél percet vagy negyed órát melegítették a kaját, a baj már az első pillanatban elkezdődött. Szóval, hogyha nem akarsz mikroműanyagokat reggelizni, akkor nem mikróz műanyagban. Használj inkább üveget, kerámiát vagy acélt, ezek legalább nem akarják tönkretenni a szívedet, ám mondjuk az acél a mikrót hazavágja rendesen.

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 10 Budapesten dolgozó orosz képviseleti munkatársat utasított ki Magyarország a külügyminisztérium döntése értelmében. Orbán Anita külügyminiszter bejelentése szerint az érintettek olyan tevékenységet folytattak, amely nem összeegyeztethető a diplomáciai státuszukkal. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a lépés az ország biztonságát és szuverenitását védi, ugyanakkor nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. A kormányfogászati munkacsoportot hoz létre a közfinanszírozott alapellátás gondjainak rendezésére. Porpáci Krisztina államtitkár tájékoztatása szerint emelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, biztosítják az országos ügyeleti ellátást, valamint rendezik az iskolafogászok helyzetét. Az állandó szakmai műhelyként működő munkacsoport a gyakorló orvosok és a szakemberek bevonásával a teljes fogászati finanszírozását fogó rendezését készíti elő. A Fidesz már olyan szinten összefort Orbán Viktor politikai személyiségével, hogy elképzelhetetlen a párt a volt miniszterelnök nélkül, jelentette ki Navracsics Tibor. A korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszélt a párttól való belső eltávolodásáról, valamint az általa indított polgári demokraták nevű kezdeményezésről is. Mint mondta, a mozgalom teljesen független Orbán Viktortól, nem pucsra készülnek, csupán a választópolgárokkal szeretnének párbeszédet folytatni. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány módosítani fogja a földtörvényt és a vadászati törvényt. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a földszabályozás átalakításával a fiatalok földhöz jutását és a tőke ágazatban tartását segítik elő, míg a vadászati jogszabályok felülvizsgálatával a vadkárok csökkentését és a fenntartható vadállomány kialakítását célozzák meg. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Én Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában hozom Olive-től a Jornád Alont, itt lesz még a Coldplay és Inge Stone egy-egy dala is. Kellemes délutánt és jó hétvégét, Jackóval folytatjuk, Máris Szóla a Thriller.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, kedves kém, beállt a hátam, hozd a krémet.
3: Minek az?
4: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem? Sokat nem. Még több.
6: Start Radio.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. És most hoztam neked valamit, ami szó szerint nem e világból való. Eladom ugyanis a Földön ismert legnagyobb marsi kődarab. Igen, jól hallottad, egy igazi, a Marsról származó szikla darab kerül, úgymond kalapács alá egy New York-i aukciós házban. A kis kedvenc neve egyébként NWA16788, de ne tévessze meg, ez nem egy új zenekar, hanem egy 25 kilós meteorit neve. A vöröses barna kicsit szürke színű kőzet 225 millió kilométert utazott, mielőtt 2023-ban Nigerben földet ért, és egy meteorit vadász megtalálta. És mennyi az ára? Hát nagyjából 2 és 4 millió dollár között várható, ami forintban olyan 680 milliótól egészen az 1 milliárd 300 millióig terjed. Vagyis nagyjából annyi, mint egy budai villa, csak ez egy kicsit messzebbről jött. És hogyha ez nem lenne elég, ugyanezen az árverésen kalapács alá kerül egy dinoszaurusz csontfázis, 2 méter magas, 3 méter hosszú, nem rossz darab. Szóval, hogyha valaki mostanság a nappaliába keres egy kis Marsot, meg egy kis Jurassic Parkot, hát itt a tökéletes alkalom.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. A japánok megint oda tették magukat, és most nem sushiban vagy robotban, hanem vonatban. A Shinkansen, tudod, az egy szupergyors japán vonat, ami már most is több mint 320-szal repeszt, és évente kevesebbet késik, mint én, amikor reggel felkelek és dolgozni megyek. Ők azonban ezzel nem elégedtek meg. Jön a jövő Shinkansene, az E10-es modell. A Japán Vasút Társaság most a britekkel egy design stúdióval dolgozik együtt, hogy megalkossák a vasúti tökéletesség következő szintjét. A belső terek olyanok lesznek, mintha egy japán erdőben utaznál, zöld színek, cseresznyevirág motívumok és lágy fények, hogy a 300-al szágódó kocsi inkább egy wellness szálló legyen, mint egy vonat. Szóval, amíg mi a Bizmoton izgulunk, hogy ne guruljon vissza az állomásra, addig Japánban 2030-ra már zen élmény lesz a vonatozás is.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A jövő évi költségvetéssel megkezdik a bérrendezést a szociális ágazatban, a rendőröknél és a katonáknál, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, napirend előtt az országgyűlésben. A kormányfő kiemelt, hogy felülvizsgálják a dohány, kaszinó, hulladék és autópálya koncessziókat, bevezetik a vagyonadót, ősszel átalakítják a végrehajtási rendszert, az élelmiszerek áfáját pedig 5%-ra csökkentik. A megyei közgyűlések megszüntetését és a teljes rendszer átalakítását vetítette előre Magyar Péter a parlamentben. A miniszterelnök ócska kifizetőhelyeknek és közpénz ATM-eknek nevezte a testületeket. Kiemelte, a túlárazott működés és a költségtérítések megvágásával 10 milliárdos források szabadulnak fel. Ezt a pénzt közvetlenül a vidéki fejlesztésekre fordítják. A kormány célja a helyi közösségek megerősítése és a fiatalok megtartása. A Szent István vidékfejlesztési program keretében 2027. augusztusáig több mint 2100 települést és 1,8 millió embert támogatnak. A magyarok legnépszerűbb külföldi úti célja Egyiptom, Törökország és Görögország a szervezett utazások terén. A Közel-Keleten kirobbant válságot követő átmeneti megtorpanás után a foglalások száma már a felülmúlta a tavalyi adatokat. Az elemzésből az is kiderül, hogy a régiós országok közül a magyar családok költik a legtöbbet nyaralásra, az átlagos foglalási érték eléri az 1,2 millió forintot. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött a parlament, és megválasztotta Bájár Juditot a grémium elnökévé. A közszolgálatiság függetlenségének védelmére létrehozott fórumban szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakemberek kerültek be. Az újonnan megválasztott tagok és az elnök a voksolást követően letették az esküt. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel. Ez a Start a 98.4-en, ahol ebben az órában jön Robert Miles-tól a One and One. Itt lesz majd Harry Johnson és az Americanos, valamint a Level 42-tól a Guaranteed. Kellemes délutánt hallgassátok a Startot, benne a Texas-t. Itt az I Don't Want a Lover.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, kedvesként, beállt a hátam, hozd a krémet.
1: Minek az?
3: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Ritmus!
5: Ritmus!
0: A délutáni magazin!
5: Start Rádió!

adást tart a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Japánban már bérelhető nagymamák segítik a fiatalokat. Igen, jól hallottad, nagymamák óradíjjal. Az Oké Obácsán nevű szolgáltatásban 100 idős hölgy, a legfiatalabb 60, a legidősebb 94 éves, ők szóval vállalják, hogy főznek, mosnak, takarítanak, tanácsot adnak, vagy éppen kibékítenek egy veszekedő párt. Egy óra 3300 jen, az úgy 7700 forint, szóval nem olcsó a szeretet, de legalább megbízható.

Először a 984-en, ahol sok a zenés, még több. Képzeljétek el, hogy amikor belekortyoltok egy jeges limonádéba, és úgy belenyilal a fogatokba a fájdalom, mintha valaki egy mini jégcsákánnyal ütögetné belülről, na az nem azért van, mert rossz a fogkrémetek, vagy mert túl sok fagyit ettetek gyerekkorotokban. Egy friss kutatás szerint mindez ősi halak hibája. Tudósok ugyanis rájöttek, hogy 465 millió évvel ezelőtt az első úgynevezett adontok, ezek voltak a fogak ősei, szóval ezek tele voltak mini szenzorokkal. Ezekkel a halak érzékelték a hőmérsékletet meg a rezgéseket, mert így tudtak túlélni. Hát köszi szépen őshal barátaink. És most jön a csavar, ezek a szenzorok azóta sem kapcsoltak ki, ott maradtak bennünk is, szóval amikor egy hideg kóla után úgy fejbe kólintja a fogad, hogy majd felmész a plafonra, ez tulajdonképpen az ősi hal DNS üzenete, jön a hideg, menekülj!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. A Recki Zoltán vagyok, ebben az órában jön a Tonight a Riemann-től. Itt lesz a Catherine and the Waves, az FLM, és hallhatjuk majd a Mr. Big egy dalát is. Kellemes délutánt, jó hétvégét a Starton. A Pet Shop Boys-szal folytatjuk, most szól a rend.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bor, tér, láma, no probléma. Jön Rózi, a borláma, a Bortér pohár címerállata. Ez az igazi poharazó. Bortér 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig, Szegeden, a Dom téren. Legyen neked is Rózi lámás poharad. Bortér, minden korty megér egy misét.
2: Jaj, kedves Kinder, a hátam, hozd a krémet.
3: Minek az?
4: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
5: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
6: Internetix.
5: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
6: Internetix.
5: Díjmentes bekötés.
6: Internetix.
5: Legmodernebb optikai hálózat.
6: Internetix.
5: Megbízható, elérhető, korlátlan.
6: Internetix.
5: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
6: Internetix.
5: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

Rádiós tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Figyeljétek, itt a legújabb fogyókúrás bölcsesség egyenesen Európából, és most kapaszkodjatok meg. Nem az számít, hogy mit eszel, hanem hogy meddig eszel. Igen, jól hallottad, végre egy diéta, ahol nem kell megegyezni, hogy hány kalória van a céklában, vagy hogy a kinoa most akkor mag vagy divatkellék. A spanyolok Granadában összeszedtek 99 felnőttet, túlsúlyosokat, kövéreket, mindenféle formában, és azt mondták nekik, hogy most nem azt nézik, hogy mit tömtök magatokba, csak azt, hogy mikor. Volt csoport, aki egész nap ehetett, voltak a reggeli evők, a délutáni evők meg, akik maguk választották ki a napi 8 órás zabálási ablakot. Aztán jött a nagy felfedezés. Aki időhöz kötötte nevet, az bizony többet fogyott, mint aki egész nap csipegetett, mint egy unatkozó mókus. A reggeli csapat vitte a prímet. 4,5% testtömeg mínusz. Ez az a kategória, amikor felveszed a tavalyi farmered, és nem kell előtte egy imát elmondani. A másik két 8 órás csapat is szépen teljesített, 3,5-3,9% mínusszal. Dr. Ruz, a kutatás főnöke pedig azt mondja, ez az időszakos bőjt simán vállalható, nem kell kalóriákat számolni, és nem érzed úgy, hogy a lelked helyett is salátát rágcsálsz. Az orvos azért hozzátette, hogy még kutatnak tovább, magyarul ne rohanjunk még a reggeli büfét kifosztani.

Ez a Start a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottad, holnap 3-tól ismét jövök, addig is hallgassd a Startot. Sziasztok, viszontlátásra!

0: Stort Rádió.
1: És még több. És még több.
2: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Magyar Péter bejelentette, hogy elindul a Szent István vidékfejlesztési program. A kezdeményezés lényege, hogy 10 településenként egy 1 milliárd forintos közösségfejlesztési keret nyílik meg, amelynek felhasználásáról helyben a kormánnyal együttműködve dönthetnek az érintettek. A program első körben 100 településen és mintegy 100 000 ember bevonásával indul el, Lőrinc Viktória vidékfejlesztési miniszter irányításával. A miniszterelnök kiemelte, a helyi igényekre épülő fejlesztési terv, a tervek szerint a megyei önkormányzatok megszüntetéséből származó források átcsoportosításával is kiegészül. A nyugdíjas házakat üzemeltető vállalkozások általános szerződési feltételeit vizsgálja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal közösen. A hatósági ellenőrzések célja annak kiszűrése, hogy a dokumentumok tartalmaznak-e az idősekre nézve indokolatlanul hátrányos vagy egyoldalú kikötéseket. A szakemberek kiemelten figyelik a díjmódosítások, a felelősségkizárások, valamint a szerződésbontás és a kiköltözés feltételeit, garantálva az idős emberek védelmét és a kiszámítható lakhatási körülményeket. Hűtlenkezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a miniszterelnökség, a megszűnt szuverenitásvédelmi hivatal 2024 és 2026 közötti kommunikációs költségei miatt. A vizsgálatok szerint a hivatal a működése alatt több mint 3 milliárd 670 millió forintot, költségvetésének több mint negyedét fordított a kommunikációra és rendezvényekre. A miniszterelnökség kiemelte, a túlárazott külső megbízások ellenére a hivatal saját havi 10 milliós nagyságrendű költségvetéssel működő közkapcsolati igazgatósággal és sajtóirodával is rendelkezett. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
2: A Körös Hírcentrum híreit hallották. Stort Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Kóra Szilvia, énekesnő. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk.

0: óvodás voltam, középső csoportos, és akkor volt az első énekes fellépésem, akkor népdalt énekeltem szólóban, és erre határozottan emlékszem, és még képek is vannak róla.
1: Melyik volt az a népdal?
0: Az Éva szívem Éva. És ugye akkor kezdődött ez az énekesi pálya, a nagy szerelem, hiszen édesanyám is énekelt, a nagymamám is, édesapám részéről Bartók kórusban énekelt, úgyhogy azért hoztam ezeket a generációs vonalakat.
1: És akkor csak ez az énekes vonal volt, vagy volt hangszeres vonal is a családban?
0: A családban hangszeres vonal nem volt, csak az énekes vonal, de ugye amikor elkezdődött az általános iskola, akkor alapfokú művészeti iskolába beirattak a szüleim, és akkor a Tamási Évához kerültem, annak idején zongora órára jártunk, illetve elkezdődött később az éneklés, a Kati, a Ceglédi Kati, akkor friss pályakezdőként a szárnyai alá vett, de hát előtte népdalénekesként mozogtam 12 évig, a János Hajnalkának voltam a tanítványa, nagyon sok versenyen vettünk részt eredményesen, és akkor utána váltottam, hiszen a Face-to-Face zenekarnak lettem az énekes nője.
1: Előre ugrottunk az időben. Igen. Egy kicsit, ugye ez a Face-to-Face zenekar, ez ilyen sulis zenekar volt, vagy ez már tényleg teljesen komoly formáció volt?
0: Nem, ez egy komoly formáció volt. A Magyar Pisti, a Forrási Mi, tehát ők játszottak benne, és akkor bekerültem ebbe a zenekarba, és ott énekesi pozícióban voltam. Aztán így szépen lépegettem föl, ahogy az életem is alakult, és felkerültem Budapestre, akkor egyre komolyabbá vált az énekesi pályát, amellett ugye, hogy gimnáziumba jártam, felvételt nyertem a Műszaki Egyetemre.
1: Ja, tehát ezek ilyen iskola melletti történetek voltak, gondolom.
0: Igen, de valahogy így úgy alakult az élet, hogy mindig párhuzamosan jött. Aztán volt egy időszak, azt te is tudod, de majd eljutunk az időben. Igen. Arra a pontra, hogy ebből éltünk, legalábbis ez volt a fő irány az életemben egy pár évig, a zene, és akkor felvételiztem is a Szeged Tudományegyetemre zeneművészeti szakra, úgyhogy igen, végig kísérte az életemet, és most egy picit így visszatekintve, amióta a Bi oldal pereg, december 20-a óta.
1: Tehát elmúltál 20 éves, mondjuk.
0: Igen,
1: ki.
0: Nem,
1: mondjuk.
0: Én nem szégyellem a koromat, 40 éves elmúltam, 41 töltöttem idén, úgyhogy, vagyis hát tavaly, és így egy picit visszatekintve lehet, hogy bátrabb kellett volna legyek, és jobban beleállni az énekesi karrierbe, de amikor jött a Covid, akkor ugye szembesültünk azzal, hogy a zenészek nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Start Rádió.

0: és még több.
1: Sport Rádió. Sport Rádió.
2: Mire célzol ezzel, hogy egy kicsit jobban bele kellett volna, hogy álljál? Tehát nyomulósabbnak kellett volna lenni, kapcsolatokat kiépíteni, vagy mire gondolsz pontosan?
3: Amikor Budapestre költöztem, akkor először vendéglátós zenekarban, a Classic Beat Bandben zenéltünk, ott azért az nagyon kemény volt, tehát abból ugye nagyon, tehát abból meg lehetett élni, és az kemény is volt, mert több órát kellett ugye zenélni, főleg éjszaka, ilyen különböző rendezvényeken.
2: Meg különböző embertípusoknak gondolom.
3: Hát így van. Akkor megtanultam, hogy nem mindenkinek kell odaadni a tehetségünket, azokat a gyöngyöket ne szórjuk mindenfelé, és akkor felvételiztem a Carnia zenekarnak a következő formációjában, a Simple Panic at Mondays-ban, és akkor a Károly Gerivel, a Tóth Lacival, a Hatolkai Mátéval, akkor még a Jankai Valentin volt a dobos, és ott ismerkedtem meg a Valentinnel, kezdtünk el zenélni, és volt egy menedzsment iroda, és talán jobban bele kellett volna állnom, és nem a tudomány területe, nem biztos, hogy a tudomány területe felé kellett volna integrálódni, de ott is elég szép eredményeket el tudtam érni, de a zene csak visszajött az életembe. Tehát ugye ez a két rész, ami elválaszthatatlan.
2: Zárójelben jegyezzük meg azért, ugye említetted ezt a tudományvonalat, mert hogy a zene mellett te errefelé is így elkacsingattál, illetve hát nem elkacsingattál, hanem konkrétan így az egészségügy és a tudomány felé mászkáltál el?
3: Orvos és egészségtudomány, igen.
2: Ez mit takar így magába?
3: Hát, úgy mit takar
2: bonyolult,
3: magába?
2: Bonyolult lehet akkor.
3: Klinikai kutatóként dolgozom neurorehabilitációban.
2: Wow.
3: Emellett elvégeztem egy olyan iskolát is, ahol zeneterapeuta végzettséget szereztem, de nem dolgoztam benne, mert úgy éreztem, hogy nem tart még ott a zeneterapeuta tudománya, főleg idegélettani szempontból, hogy azt tudjuk mondani, hogy akkor én tudok segíteni művészet.
2: Aki esetleg nem tudná, mit akar ez a zeneterapeuta?
3: Vannak olyan traumák, amiket nem biztos, hogy egy normális pszichológiai ülésen ki tudunk hozni. Lehet, hogy vannak olyan események, vagy olyan posztraumás stressz okozta problémák, amiket mondjuk szomatoterápiával, légzésterápiával, zenével lehet kihozni. Lehet, hogy mondjuk hall valaki egy csodálatos hangot, és végre elindul a sírás, és felszakadnak dolgok, vagy művészetterápiában, ugye vers, próza, vagy éneklés, ugye az éneklés mellett ott van a légzésterápia, de ebben nem dolgoztam.
2: De miért érezted egyébként? Tehát ugye én azt gondolnám, hogy ez így testhez álló feladat, mert ugye a két általad kedvelt dolog gyúródik össze, ugye így az egészségügy, meg a zene dolog, vagyis hát a művészetek, és akkor miért nem ezen a vonalon indultál el, vagy miért nem maradtál itt ebben a vonalban?
3: Amikor megszereztem a képesítést, akkor még Ausztriában éltem, ugye Ausztriában szereztem ezt a képesítést, és akkor még nem gondoltam azt, hogy vissza fogok kerülni Magyarországra. Nagyon sokat ugrottunk az időben.
2: Igen.
3: De majd nem, visszatérünk.
2: Nem, ez olyan, mint valami jó kis ilyen sorozat, ugye, hogy ugrándoznak az időbe, de semmi gond.
3: Igen, majd akkor az összkép ezt ki fog alakulni.
2: Így van.
3: Azért nem ebben foglalkoztam, vagy ebben dolgoztam, mert egy családi trauma miatt visszaköltöztem Magyarországra, időközben el is váltam, és
2: bulvár.
3: Igen. És a Szeged Tudomány Egyetemen kezdtem el egészségtudományi karon anatómiát, élettant és kórélettant tanítani angolul-magyarul. Az viszont tök jó hozzá, hogy így még jobban, mélyebben bele tudtam ásni magam mondjuk a légzés terápiában, és emellett, ahogy említettem, a Somogy vármegyei Kaposi Mór klinikán vagyok klinikai kutató, ahogy mondtam, neurorehabilitációban, és külföldön van neurorehabilitációban zeneterápia, művészetterápia is, amellett, hogy ugye robotikával, meg mozgásterápiával foglalkozunk, és igazából nem volt lehetőség arra, hogy kibontakozzak, és most erre van lehetőség, tudományosan is, ugyanis a Magyar Hajnal énekstúdióba felvételt nyertem konkrétan a Magyar Hajnalhoz, és az ő tanítványa vagyok, úgyhogy bevégezzük azt a feladatot, ami szerintem talentumként adatott az égből nekem. A Hajnallal elkezdődik majd egy tudományos kutatás is, amiről én most itt nem tudok nyilatkozni, de nagyon hasonló gondolkodás és nagyon hasonló téma. Úgyhogy a tudományt össze lehet gyúrni a zenével, és ez így is jó, mert az én életemben ez folyamatosan párhuzamos volt.
2: Ez izgi dolog egyébként, a teljesen jó dolog.

0: és még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Akkor visszaugrunk egy kicsikét az időben, ha már így megemlítetted ezt az ugrándozást. Nem titok egyébként, ugye, hát ki sem merem mondani, hogy hány évvel ezelőtt ugye mi egy gyulai metal együttes kapcsán találkoztunk. Ennek az együttesnek az volt a neve, hogy Falletek. Azt tudni kell, hogy amikor ők elindultak, akkor még egy fiú volt az énekesük, és akkor te voltál a tagcsere után a második énekes. Egy hölgy énekes nyomult a metal zenekar élén. Hogy kerültél te ebbe a formációba? Meséld el nekünk, kérlek.
3: Ez nagyon vicces történet. Ki akartam költözni Angliába, és a szüleim ezt nem díjazták, és tudták, hogy nagyon, nagyon szeretem a zenélést és az éneklést, és apukám egyszer csak hazaállított egy cetlivel, hogy egy metal banda énekest keres, és hát úgy voltam vele, jó van, elmegyek, most mi veszíteni valóban.
2: Na de hát a metal, meg az a te kis, tényleg ez a művészies stílusod, azért ezt hogy fért össze?
3: Hát vagy, azért vagy én metalon nőttem.
2: Benned egy ilyen erőteljes vonal?
3: Én azért metálon nőttem föl. Annak ellenére, hogy ugye keresztény értékeket képviseltünk, és ugye ment az ekézés, hogy hát ezt a gyereket biztos a sátán szállta meg.
2: Ja, igen.
3: Na de hát azért ez nem így van. És hát Junkies, Tankcsapda, ezekkel indítottunk, meg a depresszió, meg ezek a zenék voltak. Aztán egy pici stílust váltottunk, mert a black metal felé, az immortal felé mentem. Hát az annyira nem tetszett, és akkor találtam rá az Iron Maidenre, a Metallicára, és azokra a kezdetleges metal bandákra, és ezt ne felejtsük el, hogy ugye Gyulán nőttem föl, és volt egy metal banda, akinek a koncertjeire folyamatosan jártunk, akkor ők még nem voltak akkor a nagy sztárok, ők voltak az Ectomorph.
2: Igen,
3: és
2: igen.
3: Műfház B épületében voltak Ectomorph koncertek, és mindig valahogy ott kötöttem ki, és mindig nagyon tetszett, és azért itt először a thrash metalnak a vonalát ezt így behozt, és akkor találkoztunk a Blind Myself-al, a Subscribe-al, ugye, hogyha a magyar bandákról kell beszélni, és hát a külföldiek közül rengeteg olyan volt, akik ugye megalapozták azt, hogy, illetve a progresszív metal, tehát, hogy azért elég komplexen működik az emberi agy, főleg az én idegrendszerem, és az azért nem volt elég, hogy 2-4-et ütünk, meg ilyesmi, hanem valami okosság legyen benne, és hát így jött az, hogy hát metal banda, jó, hát fiú énekesük volt. Egyébként ugye a Polgárokon keresztül őket ismertem, meg tudtam is, egy nagyon jó banda volt, nagyon szerettük őket hallgatni.
2: Igen, meg ilyen stílusos is volt a megjelenésük, ugye az a korabeli öltözékkel, ugye igen, volt, igen, ilyen, volt ilyen kis imidzsük.
3: Igen, szerintem ez nagyon, nagyon korszakalkotó volt egyébként.
2: Igen, hát főleg megyében. Akkoriban így van.
3: Igen. Hm. És akkor ugye kijött az ő klipjük, az Indulnom kell, és nagyon
2: kimondhatjuk
3: tetszett
2: a nevét, most már ilyen vivatévés felvétel volt az, igen, ilyen több kameraállásos, nagyon vagány klip,
3: igen,
2: volt.
3: Tényleg, igen, tényleg nagyon vagány klip volt, de nekem az ének dallam annyira nem tetszett.
2: Így ennyi év után kiderülnek dolgok. Igen.
3: Igen. És volt az Út végén dal, ami szintén nagyon tetszett, és én teljesen más éneket képzeltem el, egy ilyen sodrú éneket, és úgy voltam vele, hát, mivel ismertem a bandát, hogy nagyon hát akkor elmegyek, megpróbálom. És a legnagyobb meglepetésemre fel lettem véve. De amúgy, amikor volt a felvételi próba,
2: volt konkrétan ilyen volt, casting? Hát ilyen csúnya szóval casting?
3: Igen, tényleg volt casting. Nagyon izgultam, és mert hát azért tudtam, hogy ők profi zenészek. Uh-huh. Tehát a Zsóri Gábor, a Fodor Bence, a Balázs Ádám, a Veres Pisti, hát mindenki tudta itt a megyében, de nem csak a megyében, úgy az országban is, hogy ők komoly zenészek. És úgy felmerült bennem, hogy vajon elég leszek-e, és akkor mielőtt elmentem a felvételire, Ceglédi Kati nagyon sokat foglalkozott velem, hogy akkor a légzés technikákat hozzátegyük a dolgokhoz, de én nem úgy képzeltem el a metal zenélést, hogy akkor most végig hörögjük a koncertet, sőt, egyáltalán nem képzeltem el benne sem screamet, sem ilyen gyomorból feljövő borzalmakat, hanem abszolút populáris dallamokra építettem, és ez be is vált. Ez be is vált.
2: Na de hát utána volt hörgés, bocsánat, tehát a második...
3: Volt a Screamer, és az
2: így
3: volt.
2: Így van, a második albumnál volt, igen, azért.
3: És arra emlékszel, hogy amikor voltunk koncertezni Romániában, hogy megőrült a közönség?
2: Természetesen,
3: ez
2: igen.
3: Ez elképesztő volt.
2: Tehát ott állt a színpadon egy, hát nem tudom, hogy számukra ismeretlen együttes-e, mert ugye ilyen egyetemisták voltak,
3: igen, azt hiszem,
2: hát ilyen ifjúsági táborban volt megrendezve, nem tudom, Kaszolya Fest, azt hiszem.
3: Azt hiszem, nem emlékszem, nagyon régen volt.
2: És feljött a színpadra egy ilyen kis metal együttes, meg minden, jött egy akkor még szőkehajú kis alacsony csajszika, mint énekes, és akkor elkezdett hörögni, ment a screamelés, és akkor a srácoknak így ketté állt a szakáluk, és akkor ment
3: a pogó. És kivettek a színpad elejének is.
2: Na ezt onnan tudom, bocsánat, tehát mivel hogy ródoltam nektek, ugye?
3: Igen.
2: Sajnos ezért vagyok ilyen benföntes ezekben a témákban.
3: Amiért sajnos, ez tök jó volt.
2: Azért sajnos, mert időközben eltelt X év.
3: Ja, igen. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Na, szóval akkor utána volt screamelés, de ugye eredetileg te nem tudtad ezt a technikát, és ezt el kellett sajátítani.
2: Igen.
1: És ugye ebben is segített a Kati, Ceglédi Kati.
2: Hát a Kati ellenezte. Na. Mert hogy ami technikák akkor voltak, ugye ott volt a Chester, akinek ugye tönkre is ment a hangja, és nagyon nem mindegy, hogy terheli egy énekes a hangját. A Magyar Hajnalnál van scream technika a stúdióban, és egy nagyon híres tanár van ott, aki a screamelésben nagyon otthon van, és nem azt a technikát tanítja, hanem egy sokkal könnyedebbet, ami a hangszálakat kíméli, és autodidakta módon viszont a Csiga volt az, aki megmutatta, hogy hogyan kell ezt csinálni, és ugye le is rekedtem a felvételeket illetően, és akkor egyszer egy japán énekesnek a videóját, akkor már volt Facebook, és a Facebookon láttam egy ilyen megosztást, és ott mutatta elő először azt, hogy levegővel hogyan lehet ezt megoldani.
1: Igen, meg ilyen rekeszizmos dolog, nem?
2: Még csak az sem.
1: Még az sem?
2: Még az sem. És nem kellett irgalmatlan nagy erőt kifejteni, hogy a kisvérkő meg a nagyvérkő teljesen megvaduljon az ember fejébe.
1: Persze, mert ugye a laikus az úgy van vele, hogyha meghal egy énekest hörögni, screamelni, ugye, akkor hát bevérzik a szeme, meg szétnyomja a torkát, meg a hangszálait, na de hát ugye ez nem ott képződik ez a hang.
2: Nem.
1: Ez más. Nem.
2: Ez itt ugye itt van a mi kis a hangszerünk a testünkben van, ugye ezért nagyon nem mindegy, hogy hogyan műveljük azt, a gitáros kívül hordja a gitárját, a zongorista szintén, de az énekes nem. Tehát az énekesnek a beszéd hangja, a hangszálai, a hangszere, meg az egész korpusz, ugye? Úgyhogy nagyon kell erre vigyázni. És akkor visszatérve erre a screamelésre, volt az Awakening LP volt, igen.
1: Az intróját én csináltam.
2: Igen,
1: bocsánat.
2: Nagyon jó volt, igen. Ott volt screamelés a Red számban.
1: Az volt az a nóta.
2: Igen, amiért megőrültek, de nem csak ott, ugye, ott voltunk más fesztiválon, persze, és emlékszem persze. Rá, hogy voltunk egy fesztiválon, amikor meghallották, hogy zenélünk, és akkor megjött a színvonal, és tömegek közönlettek
1: be. Hát meg volt konkrétan egy Kovásznai Városnapok nevezetű rendezvény, ugye? És ott meg annyira hálátlan feladatot kapott a zenekar, a Folotex zenekar, mert ugye egy roma zenész előtt kellett felpesdíteni a közönséget egy metál zenekarnak. Tehát összejött a dolog.
2: Igen, hát azért volt olyan fellépésünk is, amikor oda jött a kedves rajongó, hogy Bonnie M-et nem tudunk-e játszani.
1: Igen, Abbától a Bonnie M-et, igen.
2: Jó, hát voltak azért ilyenek. Hát végig túrnéztünk azért egy jó kis időszakot.
0: Start Rádió.

0: Sportrádió. És még több.
1: Ez most nagyon bennfentes lesz ez a téma, és hogyha kellemetlen a téma, akkor kérlek, akkor ne sértődj meg, és ne nyírj ki. Miért neveztek téged malackának a srácok?
2: A Szent Habakuk miatt.
1: Így van.
2: Mert nem beszéltünk csúnyán. Azt azért tegyük hozzá, hogy nem voltunk átlagos metálbanda. Tehát a Veres Pisti jogász volt, a Zsúri Gábor orvos, mehatronikai mérnök a Balázs Ádám, akinek adtunk egy Dávid nevet, a Fodor Bence is, ugye, informatikus.
1: Igen.
2: Illetve ugye később, amikor jött a Cseh Isti, egy komoly zenész, illetve zenetanár is, majd őróla mindjárt mesélek, mert most jelenleg vagyunk zenész viszonyban, és azért azt tegyük hozzá, hogy tehát nem voltak ilyen olyan menő zenekari tivornyázásaink, amikről egyébként tudtunk és láttuk, hogy hogyan működik a backstage-ben.
1: Igen.
2: Szóval volt egy kontra, meg arról nem is beszélve, hogy a Folletek ez nagyon komolyan fel volt építve, hogy alapítvány volt mögötte, és a Veres Pistinek az édesapja, meg az édesanyja volt ez, aki nagyon-nagyon sok munkát beletett, és szerintem fantasztikusan volt ez menedzselve. Volt külön turnébuszunk, szóval össze voltunk szedve, és így matematikai szempontból is szerintem nagyon oda volt téve, és azért volt a nevem Malacka, mert nem beszéltünk csúnyán, és amikor már nagyon nem bírtuk a feszültséget, akkor csak annyit mondtam, Szent Habakuk.
1: Igen.
2: És ezért voltam Malacka.
1: Atyavilág, véget ért ez a történet, és tehát miért volt, tehát hogy persze, hogyha el lehet mondani, mi lett vége a Folletekkel való kapcsolatodnak?
2: Az egy nagyon
1: illetve
2: szomorú.
1: Magának a zenekarnak
2: igen,
1: is.
2: Igen, az egy nagyon szomorú történet volt, ott voltak olyan dolgok is, ami szerintem nem volt fair.
1: Mert ugye velem, mint stábtaggal ez nem volt közölve, csak annyi, hogy nem lesz több koncert, igen, és kész ennyi.
2: Igen, pontosan nem is tudom, hogy mi történt. Uh-huh. A gitáros nagyon szeretett volna tovább lépni egy másik irányban, én ugye akkor az ő párja voltam, nyilván erre is integrálódtam, de nem szerettem volna kilépni a Folletekből, tehát ezt leszeretném szögezni így 20 év távlatából.
1: Igen, tiszteld víróság azért.
2: Igen. hogy az nekem óriási érvágás volt, meg ami azután is jött, ugye, de egy másik út van, fiatalok voltunk, azt gondolom, és meggondolatlanok abból a szempontból, hogy egy ilyen értékes dolgot hagytunk elengedni. Akkor a Gáborral megcsináltuk az Unseen Dreams zenekart, és három számot lehoztunk, ami elég komoly lett. Egész magas dolgokat hoztunk le vele, de végül nem álltunk bele abba sem. Nem úgy alakult. Mindenki a saját szakmája felé kezdett el tendálni. Startrádió.

0: Sport Rádió.
1: Azt azért ezt hozzá kell tenni, hogy azért, amikor te megérkeztél az együttesbe, ott azért olyan stílus mozgások voltak, tehát ott olyan crossoverek voltak, hogy az valami elképesztő, tehát ugye a metal műfajon belül, tehát adott volt egy metal dal, és ugye abban ilyen bossanova részeket is raktatok,
2: igen,
1: akkor jazzes történeteket, igen, is, akkor emlékszem konkrétan, hogy összehoztuk a teljes Erkel kórust, igen, és ott a művelődési házban fölvettünk egy egész szólamot velük, és ott azért azt neve, így van, azt nevettük, mert egy olyan teremben vettük fel azt az Erkel kórusos dolgot, ami alapból visszhangzott, és ugye a Siminek, aki kikeverte azt a dalt, már nem volt dolga vele, csak ugye hangerőre hozta meg, beekúzta, mert ugye volt rajta visszhang, és ez tök jó ilyen templomi kórusszerű dolog volt, tehát abban volt potenciál szerintem abban ebben,
2: hát
1: a
2: volt, és a Metal Hammerbe is elég komolyan lehoztak minket, meg ahogy mondtam, voltunk nemzetközi fesztiválokon is, meg a hazai fesztiválokon is jó részt ott voltunk, tehát hogy nem volt olyan egy nyáron, ahol ne lettünk volna ott, és ne zenéltünk volna.
1: Nos, akkor véget ért ez a zenélős dolog, ugye az Unseen Dreams, a Folletek, utána mi történt veled? Kiköltöztél?
2: Igen, jött az élet.
1: Jött az élet, igen.
2: Igen. Megházasodtam, lett egy gyermekem, és így a zene a gospel irányába kezdett elmenni.
1: Wow.
2: Igen.
1: Erős váltás.
2: Hát nem, azért nem. Tehát, hogy ugye végig kísérte az életemet az Isten képűség. Én nem tagadom, hogy én hiszek a názareti Jézus Krisztusban, szerintem ez mindenkinek a magánügye, de ugye ez az irány, ez a gospel, illetve a barokk zene, a reneszánsz, egyházi dalok, ezek azért ott voltak, és hát arról nem is beszélve, hogyha valaki magánének tanszakon tanul, akkor ezeket a stílus irányzatokat azért tanulja. És szerintem a művészetben, főleg az éneklésben olyan nem létezik, azt gondolom, hogy ne higgyen valaki valamiben, valaki vagy Buddhában, vagy Jézusban, vagy az anyagban, vagy valamilyen istenképűségben fog hinni, és nem állt messze a gospel, és akkor egy gyülekezetben jártam, és akkor ott szolgáltam, tehát nem olyan hosszú időn keresztül, és akkor utána jött egy fordulat, ahogy mondtam, egy trauma érte a családunkat, és most kezdtem el észhez térni tavaly kb. Május környékén, és elkezdtem újra a zene felé orientálódni, és azt mondtam, hogy jó, akkor elérkezett az idő, be kell érjen ez a talentum, be kell ezt fektetni, és akkor felvételt nyertem a Magyar Hajnal énekstúdióba, és konkrétan ugye a Magyar Hajnalhoz, ahogy mondtam, és elkezdődött egy zenélés, illetve kiderült, hogy az egyik kutatótársam, mert van egy saját vállalkozásom, amivel űr biotechnológiai dolgokkal foglalkozunk, a nemzetközi űrállomásra fejlesztünk egy eszközt, amit klinikumban is majd fogunk használni, és a dr. Nepusz Tamás gitáros volt, de az ő életében is, ugye közbeszólt az élet, ahogy ő mondta, és abban maradt a gitározás, és ő is újra kezdett zenélni, és kiderült, hogy nagyon jó együtt tudunk működni, és elkezdtünk egy albumon dolgozni, és ennek az albumnak az első dalának az énekét ezt pénteken fogjuk rögzíteni, és ki is adjuk. Egy ilyen kis demó lesz.
1: Stílusilag? Milyen vonal?
2: Hú, ez jó, érdekes.
1: Na ugye.
2: Tehát, lesz metal dal, lesz. Ez, amivel most kijövünk, az egy picit ilyen populárisabb, rock, alternatív, indie, tehát van benne minden, de nagyon jó vibe-ja van neki, nagyon jó az a flow, és ugye ő is visszatért a zenéléshez, bár hosszú időt hagyott ki ő is, de rendkívül tehetséges, tehát hogy nagyon, nagyon összetudtunk dolgozni, és akkor így próbálgatunk, és megkerestem mivel ketten vagyunk a Monád zenekarnak, ez lett a neve, és ketten vagyunk a zenekarban. Ma már szerintem nem probléma az, hogyha ketten-hárman zenélnek együtt, mert igazából
1: technikailag meg lehet oldani.
2: Abszolút meg lehet oldani. És megkerestem a Jankai Valentint, aki most már a Leander zenekarnak az oszlopos tagja, és a Valentin elvállalta, hogy akkor feldobolja a dalt, vagy a dalokat.
1: De úgy, hogy mint a formáció tagjaként, vagy mint session zenész?
2: Hát,
1: vagy ilyen stúdió zenész?
2: Hát, én nem mondanám a Valentinra azt, hogy session zenész.
1: Jó, világos, csak ugye ebben a formációban.
2: maga a kategóriában, a maga nemében ő egyedülálló és rendkívül kiemelkedő. Szerintem a világ egyik legjobb dobosai közé sorolható a Jankai Valentin, nagyon-nagyon-nagyon tehetséges ember. Nem, hát mint vendégzenész kértem őt föl, és el is vállalta, illetve a Cseh Istit.
1: Na igen, tehát rá akartam még kitérni.
2: Igen, egy szóló erejéig, és akkor így összeállt egy dal, és ezt jövő héten fog. Igazából azt hiszem, hogy jövő héten véglegesít. Start Rádió.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Ugye a Cseh Isti az volt egy kis ideig a Folleteknek a tagja is, mint ritmusgitáros. Éveket hagytatok ki a kommunikációban, vagy ti azért tartottátok a kapcsolatot?
4: Hát a Facebookon úgy láttuk egymást, láttam, hogy lett családja, ugye megjegyeztem, hogy milyen szépek a gyermekek, kis cukikák, és hát csak így, ilyen szinten. De mondom, ez szinte berobbant. Tehát onnantól kezdve, hogy felvételt nyertem a Hajnalnál, ez így jött tavaly július végén a Tamás elküldte az Ethereal Veil című számot, és mondtam, hogy hát ezzel akkor itt kell kezdeni, megírta a dalt, mondom, nagyon-nagyon tehetséges, és elkezdtük a stúdió munkát otthon, és akkor eljött hozzám, és ott stúdióztunk, mert hogy azért már így anyagilag megengedhettem magamnak, hogy egy kis otthoni stúdiót felépítsek, és elkezdődött ez, de aztán mégiscsak hagytuk így érlelni magát a dalt, és a Kékői Zalánhoz jár gitározni.
3: Ja, igen. Okay. Nincs több kérdés.
4: Igen, és akkor februárban volt nekik egy ilyen évzáró koncertjük, amin részt vettem, és akkor ott szembesültem azzal igazából, hogy ugye azt a tanácsot kaptam a nagyoktól, amikor megmutattam a dalt, hogy mutassak ösvényt, utat, és hagyjam bontakozzon ki ez a tehetség.
3: Mire értették ezt?
4: Hát arra, hogy mennyire összetetten gondol a Tamás, és hogy milyen tehetséges, és hogy jó az, hogyha visszatérő a zenébe. És ezt így is hagytam, így hagytam, hagy bontakozzon ki, és ugye az ének részében meg hát így a töltelék ilyen hangzásokat, meg ilyeneket mutattam én meg, hogy szerintem mi lehet az út, de hát mondom, szerintem nagyon jól lehozta, és akkor most februárban meg volt nekik ez a koncert, és ahogy mondtam, akkor szembesültem vele, hogy jól van, akkor van még bennem valami. Meg
3: van nem, még remény.
4: Van még remény, hogy itt a B oldal elkezdésével nem állt meg az élet.
3: Nem, hát általában ugye ez egy kis zárójeles gondolat, ugye a 90-es években, amikor az ilyen gumitechno együttesek kihoztak Bakeliten ilyen szingleket, ugye, és az A oldalon mindig ment a rádiós verzió, a B oldalon mindig baromi jó remixek voltak, tehát azért igen. Mondom, hogy a B oldal az sok esetben jó tud lenni.
4: Igen, hát már le vagyok higgadva, tehát már nincs őrjöngés a színpadon, és akkor így elkezdődött a stúdió munka, a Subscribe gitárosának a stúdiójába integrálódtunk az Atishoz, Török Bálinton, és őnála csináljuk meg a dalokat, és az első dal, amit említettem, az Ethereal Veil, az most fog majd megjelenni. A Jankai Valentinnek a 20 évvel ezelőtti mondatával élnék, hogy a jó mindig megtalálja az útját. És ez való igaz, ezt elraktam magamnak, ezt a bölcseletet, bár közöttünk van korkülönbség, de szerintem már elég fiatalon nagyon jól látta Valentina az élet nagy dolgait, és ezt így zsebembe elrakva a zenéhez hozzá kapcsoltam, és ezt most elő is tudom venni, mert azt gondolom, tehát én már nem akarok világsztár lenni, én nem akarom megváltani a zenei világot, de a jó megtalálja az útját, és ami még bennem van, vagy ami a zenésztársaimban még bennem van, azt szerintem ki kell hozni, ezt be kell fektetni, ezt a talentumot is ebből mi vissza tudunk kapni.
0: Start Rádió.

0: váltottunk egy pár szót, és feljött a téma, hogy megéri-e új dalt írni. Akkor felteszem így az interjú alatt is ezt a kérdést. Szerinted megéri új dalt írni? Ugye tudjuk, hogy manapság nagyon-nagyon sok helyen a retro az nagyon-nagyon hódít még mindig, és már-már kínosan hódít. Sokszor felmerülhet az emberekben az, hogy nem igaz, hogy nincsen az újdonságra igény. Tehát, hogy már megint egy feldolgozás, megint a régi dalt játsszák le a rádiók. Tehát véleményed szerint van igény az új dalra és az új igényes dalokra? Van befogadó képessége az embereknek?
1: Határozottan. Az E-generációt tanítom, és én azt veszem észre, hogy csodálatos generációról van szó, akik rendkívül nyitottak, nagyon befogadóak. Ugye annak idején úgy volt, hogy én voltam a rocker, a metálos, akkor én az alfába jártam, akkor én sötét cuccokba voltam, vörös vagy fekete hajam volt, fekete körömmel, fekete szemmel.
0: És ez, akkor
1: egyértelmű volt, hogy mi metált hallgatunk, igen. Pont. Voltak a rapperek a nagy gatyában járó deszkás cuccokban, de már akkor is ugye érezhető volt, hogy amikor megjelent a Limp Bizkit, amikor volt metal és rap hozzá, hogy itt majd későbbiek folyamán lesznek majd ilyen stílusváltások. Manapság mindenevők. Tehát nem azt mondja, hogy akkor most én csak a metalt fogom hallgatni, hanem meghallgatja ugyanúgy, ahogy egyébként annak idején mi a Folletek zenekar, és azért mondtam, hogy különlegesek voltunk ebből a szempontból, hogy azért más zenéket is hallgattunk, meg nem kifejezetten csak metálosok voltunk, hanem ugye más stílusban is mozogtunk, és szerintem ennek az aranykorát kezdtük el élni. Hát a retróra visszatérve, ilyen a B oldalon nagyon megy még, nyilván a fiatalok is kedvelik ezeket, de ők már más szemszögből vizsgálják ezeket, úgyhogy szerintem határozottan megéri kihozni még magunkból a maximumot, nem életközépi válság címszó alatt, hanem ami még benned van, azt oda lehet adni. Mert ez lehet példa egyébként, példaértékű nekik, hogy nem áll meg az élet, hanem megy, és ki tud igazából nyertese lenni a változó világnak, akik képes alkalmazkodni a változáshoz, hiszen ez az egyetlen állandó, és azt gondolom, hogy hát akinek tetszik, azt meghallgatja, akinek meg nem. Tehát lehetőségünk van már arra, hogy nem kell végighallgatni egy rettenet albumot, hanem
0: persze, dalonként, persze. Igen. Persze, mert azért is említettem meg ezt, mert ugye folyton játszik ez a kettősség így az emberekben, hogyha mindig ugyanazt nyomja valaki, akkor jönnek a hangok, hogy hát már megint ugyanaz, ha meg vált, akkor jaj, minek kell váltani, miért nem csinálja azt, amit eddig?
1: Soha nem lesz.
0: Szerinted mi a megfelelő út? Ez egy jó dolog.
1: Tankcsapda idézettel élnénk, de azt hiszem, hogy ki kellene sípolni, úgyhogy inkább nem mondok.
0: Cenzúrázz le, kérlek.
1: Igen. A tankcsapda azt mondta, hogy az se lenne nektek elég, hogyha balra mennék, vagy jobbra mennék, így szépen fogalmazva, de mondom még egyszer, a jó megtalálja az útját. Tehát igazából nem gondolnám azt, hogy itt fel kell adni, hanem ami van, ahhoz tudunk igazodni, akkor az működik.

0: még több.
1: Volt már veled egyébként olyan, hogy írtál egy dalt, és akkor ugye tudjuk, hogy milyen az, amikor valaki ír egy dalt, ugye abban a pillanatban rózsaszín ködben vagy, és fú, hát ez biztos, hogy be fog jönni, és nem találja meg a közönségét, és benned egy világ omlik össze. Ezt hát hogy persze, kezeled?
2: Persze, volt. Az Unseen Dreams-nek volt a Titan Treader dal, az nekem abszolút nem tetszett. Maradjunk ennyibe, és kiderült, hogy azt tetszett a legjobban.
1: Ugye az jó, igen.
2: Igen. És amire én meg azt gondoltam, hogy a Blurry Cross Roots fog menni, igaz, ment, de jobban kedvelték a The Dawn Reader-t. És nem értettem, hogy ez hogy, és akkor tanultam meg igazán azt, hogy az, ami bennem van, az én valóságom, már nem biztos, hogy az a valóság, ami a többi embernek a valósága. Persze természetesen vannak ilyen közép utak, ilyen arany közép utak, amikor tudjuk, hogy ha ezt hozzáteszük, akkor ez biztos kelendő lesz, tehát vannak már ilyen nyalánkságok, falánkságok, de így azt gondolom, hogy aki, ami másnak tetszik, az lehet, hogy mondjuk nekem nem. Ami meg nekem tetszik, az meg másnak nem fog.
1: Említettük a fiatalabb generációt, mit üzennél nekik, akik most kezdenének el zenélni, énekelni, akár hangszeresen, akár máshogy, mit üzensz nekik, hogy mire figyeljenek,
2: nem
1: mit
2: tudom,
1: vigyenek
2: méltó,
1: hozzá, mit vegyenek magukkal.
2: Nem tudom,
1: magukkal.
2: Hogy méltó vagyok-e én arra, hogy üzenhessek a fiatal generációnak.
1: Akkor mire figyeljenek, vagy adj egy tanácsot nekik.
2: A szívükre. Uh-huh. A szívükre. Éljék meg a pillanatot, és adják oda azt, ami bennük van. És ne féljenek, kell hozzá profizmus, ez tény és való, tehát profizmus nélkül nem fog működni a történet, de ami bennük van, tehát ők máshogy énekelnek. Figyelj, most hallottam voltam a Pókai Egon Művészeti Iskolának a évzáró koncertjén, figyelj, úgy zenélnek ezek a fiatalok, lezenélnek minket a csodába, tehát hogy olyan szívvel élek, és nem volt baj, ha esetleg félre volt fogva egy hang, és olyan világklasszis tehetségek vannak, úgy énekel, hogy a mikrofon, érted, lángol a torka előtt, szóval éljenek, és adják ki azt, ami benne van a szívükben. Start Rádió.

0: Rádió.
1: Vannak-e példaképeid? Akár privát szférában, akár zenészek közt?
2: Igen, például a Magyar Hajnal. Ugye ő hozzá 15 éve próbáltam felvételizni.
1: Hát jobb később, mint soha.
2: Igen, és ez most jutottunk el idáig. Van például a Jennifer Hudson, Christina Aguilera, őket nagyon szeretem, Whitney Houston, de azt azért hozzátenném, hogy most, amikor már a Hajnalhoz járok, akkor így rájövök, hogy hoppá, ez csak technika.
1: Persze.
2: Tehát emögött azért ott volt egy kőkemény menedzsment, egy olyan élet, amivel lehetett menni, és oda lehetett tenni, és hírérték volt. Tehát azért a Hajna Cetrix-től tanult, aki ugye oktatta őket, vagy például Beyoncé-t, szóval őket nagyon szeretem. A komoly zenében például a Maria Callas egy nagy példakép volt, vagy most is az, de a maiak közül is vannak olyanok. Hát a Radics Gigi elképesztően énekel, a Király Linda is elképesztően.
1: Igen, technikások nagyon.
2: Igen, ők is nagyon. A Veres Mónika is nagyon ügyes. A Rónai Orsi is nagyon ügyes. Szóval vannak itthon is olyan tehetségek, de mondom, a mai fiatalok, a Nagy Doriel, ő a Pókai Egon Művészeti Iskolának az egyik növendéke, hát figyelj, elképesztő hangja van. Olyan stílusváltásai vannak, mint a Fólötökben, amikor mi csináltuk a Bossa Novákat, úgy kivágta az Ékirálynő F-jét, mint a szél, és még operát is énekelt, vagy opera ének stílust, szóval fantasztikus tehetségek vannak. Minden evő vagyok, úgyhogy ugye mindig is meghallgattam ezeket az újdonságokat is, és hát a maiak közül is nagyon sok a tehetséges.
1: Beszéltünk nagyon-nagyon sok mindenről, ami ugye a múltban történt, na de hát beszéljünk a jövőről, mik a terveid. Akár a privát szférában, akár a zenei életben. Ugye említetted, hogy lesz majd egy dalfelvétel.
2: Nem csak egy, hanem egy albumot veszünk fel. A zenét visszahozom az életembe tudományszintre, és most már ahogy említettem, van egy vállalatom, és kibővítettem a tevékenységi kört, és a zenével is fogok foglalkozni, és azt hiszem, hogy talán majd rehabilitáció szinten is, az biztos, hogy nem fogom többé abba hagyni a zenélést. Már csak azért sem, mert van egy nagyon tehetséges kislányom, elképesztő hallása van,
1: na,
2: és tökéletesen, kristálytisztán visszaadja azokat a hangokat, amiket éneklünk, és néha eljön a Hajnalhoz énekórára, vagy voltunk a Ceglédi Katinál a tavaly, és akkor ő akkor is eljött, és ő hát mint egy kis...
1: De ilyen abszolút hallása van?
2: Igen, abszolút hallása van.
1: De jó, tök jó. Hát neki. Akkor örökölte.
2: Igen. Hát nyilván, meg hát ugye az a környezet, ugye, hogy hallgatunk mindenféle zenét, hogy a kereskedelmi rádiókat is kell hallgassunk, mert az óvodába az óvis társai kívülről fújják a nem tudom milyen dalokat, úgyhogy ismeretes számomra a Pamkutya, tehát hogy ezeket a dalokat, pedig hát csak ugye 4 éves elmúlt a gyermek, de azért nagyon képben vannak.
1: Hát gyorsan fejlődik.
2: Igen.
1: Gyorsan nyit a világ felé.
2: Igen. Hát meg a Jégbarázs összes betét dalát.
1: Ja, igen, ez ismerős még 10 évvel ezelőttről, igen.
2: Igen, hát ez nem változott 10 éve óta sem, úgyhogy az összeset kell énekelni, és akkor hol Anna vagyok, hol Elza, és akkor énekeljük
1: ismerős,
2: a dalokat.
1: Igen. Na, Szilvi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, egy élmény volt, és sok sikert kívánok a továbbiakban.
2: Én is köszönöm szépen, sziasztok! Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

rien. Il ne pourra plus jamais me toucher. Il l'a dit.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.